Искренне.

Thank you.

Thank you.

I know nothing. Down, down, down. I know nothing. Nothing.

Lakmacsun Rádió. Tech felhő ajánló.

0: Nem, köszi.
1: Hát nem kell így a vendőnek a szituációt.

Dip,

I'm going to come and talk to Trump.

Thank you.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

61 80 33 98 87 49 89 48 48 20 45 86 83 43 65 63 81 17 72 03 09 17 98 05 67 28 62 13 54 48 62 27 05 26 04 62 81 89 02 44 97 07 20 72 04 18 93 91 13 74 84 75 40 88 07 53 86 89 17 52 12 66 33 86 22 23 53 69 31 79 31 80 06 07 66 72 63 54 43 33 89 08 65 95 93 95 82 90 56 38 32 26 61 31 99 28 29 02 67 88 06 75 20 87 66 89 25 01 71 16 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

62, 69, 54, 86, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 44, 38, 14, 97, 58, 70, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 42, 21, 25, 44, 87, 70, 66, 47, 80, 80, 98, 84, 60, 74, 99, 88, 71, 24, 00, 76, 52, 17, 05, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,

07 56 07 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11 77 11

Yeah.

Leave enough to last a life.

0: Festland. Vom Totenschiff zum Bodensee.
1: Handshake.

0: Mémelés. Egy fickó nagybőgőzik, és így a feje látszik csak, meg a nagybőgőnek a nyaka.
1: És oda van írva.
0: Hogy Jazz Music Stops. És a címe a képnek Dude, cancer is so easy to beat. I'm already at stage 4.

0: Lamacsun Rádió.
1: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a

0: Hola,
1: Bueno, hola.
0: muchísimas gracias.
2: Muchas gracias
0: Un
2: a
0: beso.
2: vosotros. Hasta pronto,
0: Chao.
2: Un beso.
1: Tschüss. ¿Cómo se dice adiós en
2: Tschüss.
1: polaco?
2: Pes.
3: Pes.
4: Amateur Radio.
5: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: ez a Lamacsú hangja.
1: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
3: Ez itt a lamacsun.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: A sóka rendeletei. Az oszlop rendeletek. Az oszlop rendeletek sorozata 6 rendeletből áll, amelyeket monolit oszlopokba véstek. Ezeket 5 helyen találták meg. Szövegeik közel azonosak, de több helyen a feliratok nem teljesek vagy nehezen fejthetők meg. A sóka sok felirat nélküli oszlopot is felállíthatott, de csak kevés maradt meg. A 40-50 láb magas, 12-15 méter monolit anyagú oszlopok megjelenése szokatlan. Törzsük jellegzetes Mauria módszerrel lett fényesítve, és sokuknak a tetején faragott oroszlán alakú oszlopkő van.
2: Lamacsun Rádió.
6: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
6: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
7: És hogyan tudnak támogatni titeket?
6: A lamacsun.hu/donate oldalon.
7: Lamacsun.
8: Igen!

0: Mind-bending chemicals.
1: All right, here we go.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Kazimír Szeverinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes abstrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: A nők szultanátusa. Ennek az érának a kezdetét a történészek 1541-től datálják, amikor a régi szultáni palota leégett, egyes feltételezések szerint nem véletlenül, és Hürrem szultána áttette székhelyét a Topkapi palotába. Ezzel végleg megerősödött pozíciója, és örökre beírta nevét a történelembe, mint az Oszmán Birodalom egyik legerősebb asszonya. Hírét és hatalmát egyedül Köszem szultána tudta utolérni, aki kétszer is uralkodott válideként, ráadásul a birodalom kormányzójaként is hatalmat gyakorolt.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
6: Szereted
2: a
6: kísérletező
2: zenéket?
6: Válogatásokat?
2: Az.
6: Experimentál.
2: Teg.
6: Experimentál.
2: Teg.
6: Alatt.
2: Több.
6: Alatt.
2: Műsort.
6: Alatt.
2: Is.
6: Találsz.
2: Ebben.
6: A.
2: Műfajban.
6: Például.
2: Donát Kacsa.
6: Klub.
2: Kacsa Klub.
6: Paikka.
2: Vagy.
6: Havi.
2: Zaj.
6: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.
7: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Dánia, Djibouti és a Dominikai Köztársaság nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
2: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tíkat szöcske kóla 2016 óta.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika Lakma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Az Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
0: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytatunk.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
3: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás,
3: mi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Amatőr Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?

Thank you.

Le matin, c'est une nouvelle vie qui commence. Le matin,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

over there.

Mm-hmm.

Hello, hello, ez itt az AA Rádió, Lamajun nyitva fesztivál, BL döntő minden egyszerre, funk session, kisvilágzene majd lehet a végén, szombat 4-től 6-ig, jöjjön mindenki, szabad bejárás a rádióba, iszogatás, eszegetés, ilyenek, menjünk tovább.

夜中のライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく。

AA Rádió, Lama June Rádió, Nyitva Fesztivál, BL Döntők, Szombati Nap, Menjünk, gyerünk.

0: Lamacsó Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paikka.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.
0: Lamacsun Rádió.
4: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a ma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet! Lakmacsun Rádió.
4: Ilyen hangja van, ha egy kesejű tonikot leteszel az asztalra.

Dalmacsú Rádiót az italműhely szponzorálja. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.

0: Lahmacun Rádió. Lahmacun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ez a Dalmatoge

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Itt vagyok én, Márkonyi André, Ferenci Vim, Szilágyi Anna és Szabó R. János. És ez itt az első órában megpróbálunk valami kultúrált Atno csapat bemutatót hozni nektek, kis beszélgetéssel. Nagyon izgultunk itt az előtte való időszakban, próbáltuk összeírni kicsit a témáinkat. Majd a jövőben lehet, hogy megpróbálunk még valamilyen rádiós dolgot. Úgyhogy megpróbálunk minél, ja, hogy van egy Vim, a szuper kommunikációsunk, össze is írt nekünk egy listát, egy agendát. Úgyhogy belekezdek. Egy hellót kérek mindenkitől.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
1: Szóval, Atno, első tételt a képernyőn.
2: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
5: Zanatos, mint a lamacsun.
0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: A Macsó Rádió. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját, az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
2: Hello. Itt vagyunk a Pók büfében, és éppen összeomlik a pendrive-unk a CDJ-n, úgyhogy egy másik pendrive-ot villám gyorsan előkapok innen. Megfogjátok létszves a hangszót, addig beszélve.
3: Szóval itt vagyunk, én folytatom a konferálást. Itt vagyunk az Atnó nagyjából 1/6 csapatával. Képviseljük a közösségünket. Itt van köreinkben Várkonyi André, akit hallhattatok korábban, Vim, a nagyszerű kommunikációsunk, Szabó R. János, és én jó magam, Szilágyi Anna. Na, úgy hangzik, hogy kezd megjavulni a rendszer.
2: Megjött a háttér ambiance az izéhez, a beszélgetéshez, szóval másodjára a legjobb átlában adást indítani, és ezt tesszük. Megpróbálunk itt az első ilyen közös rádiózásunk alkalmával az első órában összehozni egy kis Atnó csapat bemutatót nektek, kicsit átadni egy kis lort a dologról, és mesélni a jelenlegi helyzetről, mesélni a jövőbeli helyzetekről. Köszönöm, Vim, de ezért én is hozzáférek az én telefonon? Hol van a link hozzá? Messengeren. Jó, szuper. Szóval én vagyok André, és már 33 éves vagyok, és boomernek nevezném magam, úgyhogy meg kell találnom a közös kis listánkat arra, hogy szuper. Szóval egy origin story-val kezdünk, és mivel én vagyok az egyik origin, ezért én fogok mesélni az originról, és utána tovább megyünk mindenféle atnós ízű szuper dologra. Jó, hát megpróbálok kurta menni. Az Atnónak az induló hármasa az tulajdonképpen én vagyok, Várkonyi André, legfőképp programszervező, elektronikus zenei szakmunkás, Szaszák Bence, a technikai vezetőnk, valószínűleg a legjobb DJ hármunk közül, és a lemezboltunknak a vezetője, és még sok másik dolog, illetve Buchmüller Bálint, aki a vendéglátásunknak a főnöke, a bárnak, de az elmúlt időszakban már sokkal többé is avanzsálta magát. Ez a trió, ezt egy időben mi Babnak neveztem el a neveinknek a kezdőbetűivel, és még Bab néven akartunk annó egy helyet nyitni. Körülbelül 2022 óta vagyunk így hármasban összeállva, hogy valami helyet nyissunk. Előtte mi különböző helyeken együtt vagy egymás közelében dolgozva, olyan helyeken, mint a Toldi Klub, vagy a Lerm Klub, vagy a Colorado Fesztivál, vagy a Bánkító Fesztivál, és még említhetnék további helyeket. Ilyen helyeken dolgozva ismertük meg egymást a fiúkkal, és az évek alatt valahogy világossá vált, hogy hárman hasonló szakmai elveket követünk, és hasonló álmunk is van a jövőre nézve. És 2022-23 volt addigra, mire oda összeszedtük magunkat, hogy komolyan épületet keressünk a projekthez. Sajnos volt egy nagyon szerencsétlenül jártunk egy épülettel bejebb a városban 2024-ben. Ott egy évet keményen lenyomtunk, és ennek a traumájából 2025 tavaszán alakult ki az a partnerség, az Atno, akkor még Atno Forge-nak nevezett helyszínnel, amit mi átneveztünk Atnóra 2025 májusában, és azóta megy a grind, megy a hustle. Kemény, de jó cucc, és egyre jobb cucc, és most akkor megpróbálunk még mesélni nektek, igazából honnan jött az összefogás, ezt most nagyjából el is mondtam. Atnós íz. Mi az atnós íz? Az atnós íz az egy jó összefoglaló rá, hogy mi egy régebbi fraternál rendszer, vagy inkább egy maternál rendszer vagyunk, egy anyai, egy gondoskodó, inkább egy női energia vagyunk, mint klub. A korábbi talán inkább férfiasabb energiájú vendéglátó szórakozó helyekhez képest. Ennek az egyik legnagyobb jegye az a gondoskodás és a szoros kollaboráció mind csapaton belül a kollégáinkkal, mind másik szervezőkkel, akiket beengedünk, vagy közösen szervezünk dolgokat. Egy kicsit nálunk még azért őrölnek lassabban a malmok, és egy picit ezért is még nagy munkában vagyunk, hogy a nyarunkat még összerakjuk, meg az év második fejét összerakjuk, mert dátumról dátumra eléggé sokat beszélgetünk, eléggé sokat tervezünk, és eléggé sok dolgot vitelezünk ki együtt. A szervezőkkel, az arculatunkba egy diszproporcionális mennyiségű energia megy be, ha relatíve beszélek ahhoz képest, amilyen környezetekből származom szakmailag. Büszkék vagyunk erre, azért így kemény is, de szóval itt a klub inkább kollaborálni próbál a külső szervezővel, mint sem egyszerűen befogadni. Úgyhogy atnós íz, de valószínűleg az atnós íz téma, ez még újra és újra fel fog merülni, ahogy beszélgetünk a különböző elemeivel, meg a különböző kollégákkal. Na de azért még ezt így az agendánkat követem, hogy mit szeretnénk adni nektek, és ide leírtunk egy pár jó gondolatot. Igazából itt közben egy kis számváltás a háttérben. Kis ambiance. A mi klubunk valahol annak a határmezsén helyezkedik el, ami a illegálabb bulik, fritekesebb bulik, közösségi buliknak a spiritusza, amihez társítani próbálunk egy intézményi biztonságot, keretet, infrastruktúrát, olyan hangrendszert, olyan technikust, olyan pultot, olyan jegyest, olyan portást, olyan WC-t, olyan WC-papírt, olyan kőbányait, stb. És ez szerintem meglátszik a programunkon is, meg bizonyos olyan szervezőkön, akikkel együtt dolgozunk, mert egy csomó brigád amúgy először szervez hozzánk, vagy először szervez klub-szerű környezetbe bulit hozzánk. Azért eléggé... menjek tovább? Azért eléggé vad környezetben helyezkedtünk el, egy régi ipartelepnek a területén, és azért jó sok munkával járt az elmúlt év is, és jár továbbra is az, hogy WC-ket fejlesztettünk, ablakokat fejlesztettünk, hangrendszert fejlesztettünk, kijáratot fejlesztettünk, ajtót fejlesztettünk, italos kocsit fejlesztettünk. És alkalomról alkalomra, amikor visszatérnek hozzánk az emberek, meg ezt a kommunikációban is próbáljuk minél jobban megmutatni, láthatjátok, hogy ez hogyan él és lélegzik ez a dolog. Fűtéssel foglalkoztunk sokat múlt éjjel, jó, ez mondjuk nem annyira látható, de szeretnénk mutatni ezt a folyamatos fejlődést, meg ezt a folyamatos törődést, amit belerakunk programokba is, meg infrastruktúrába is. Ezen a ponton felolvasnék egy üzenetet Facsádi Orsolyától, az élőzene élőzene főnökünktől igazából, de azért Orsiról elmondanám azt is, hogy sokkal több ő, mint egy élőzene szervező, mindenféle szuper dolgot szervez most hozzánk. Felolvasom szó szerint, idézek. Ma rájöttem egy szuper gondolatra az Atnókommal kapcsolatosan, hogy mennyire izgalmas az a nézőpont, hogy a közönségnek folyamatosan mutatjuk, hogy milyen szép kis lépésekben fejlődik a hely, és ezáltal olyan, mintha ők is részesei lennének ennek a folyamatos változásnak, belünk érésnek, felnövésnek. Ezt üzenem ma a rádióba. Sok dolgot lehetne igen még kibontani ebből az üzenetből. Én talán arra azt említeném csak, hogy amit itt Orsi együttérésnek nevez, ezt egy ilyen kedves köntösbe öltöztetni, hogy tényleg szeretnénk egyfajta intézményi, magasabb iskolát, magasabb szakmaiságot próbálni tudni mutatni emberekkel. Ha most csak egy példa, mondjuk a hangrendszerünknek a minősége, és hogy milyen élmény egy zenésznek nálunk zenélni. Nagyon szeretnénk, hogyha ezek a dolgok, ezek az elvek hangban, vagy vendéglátásban, vagy buli koordinálásban, emberi koordinálásban, ezek jobban szokássá válnának másik helyeken is. Úgyhogy sok munkánk van a közönségünkben, sok munkánk van abban, hogy jól érezzék magukat nálunk az emberek, úgyhogy reméljük, hogy ti is így jöttök velünk erre az utazásra, hogy még tovább fejlesztjük az Atnót, meg bontogatjuk a szárnyainkat, hogy milyen fajta divers programozást lehet csinálni egy ilyen helyen. Most akkor haladnánk tovább. Tulajdonképpen a csapatnak a bemutatása következik, és annak a bemutatása, hogy ki mivel foglalkozik, milyen pályák vannak nálunk, milyen részlegek vannak nálunk. És akkor felolvasom először listaszerűen ezeket a szekciókat, utána pedig körbe passzolom a mikrofont. Először a körülöttem levőknek, az itt levőknek, Vimnek, Annának és Jánosnak, és aztán megpróbálunk betelefonálókat is intézni. Bálintot a vendéglátáson, Gábort és Bencét a technikán, akik most a Right Time Bullit építik ma estére. Úgyhogy meg a basszus Rába van ma este. Na jó, hogyha tényleg hallgattok minket, és tényleg követtek minket, tehát ma este tényleg, na mindegy, megint nagyon izgi dolgok. Szóval szépen struktúráltam. Programszervezés pályán vagyok én, mint tulajdonképpen fő programszervező, naptárkezelő, de azért legfőképp buli szervező, elektronikus zene szervező, legfőképp az éjszakákért felelek én, mint kreatív munkám nekem az éjszakában van. Ezen a fajta buli elektronikus pályánkon még velem van Kiminger Krisztián, Löpfertopor Tibor, Glücker Roli és Gaskó Simon. És akkor a programszervezés másik oldala az Facsádi Orsinak a területe, mint élőzeneszervező, és akkor még oda tudom sorolni a két junior kollégánkat, Goleczász Jorgoszt és Sinok Reit, akik színpadmesterek, és hát szerintem amúgy programos jövőjük is van nálunk. Van a technikus pályánk, annak a vezetője Szaszág Bence, és a legfőbb technikusunk Meszlényi Gábor. Tulajdonképpen ők ketten cipelik nagyon jelentős részben a hátukon az Atnót az elmúlt évben. Új csatlakozók, Novotnyi Kristóf, akinek a Rába hangrendszere is nálunk parkol, illetve Márfi Lőrinc, aki élőzene technikus. Technika pályán még van egy pillanat, csak berakok háttérzenét. Oh yeah. Oh yeah, mondjuk ezek ilyen tekkes Andrés dolgok, de mindegy, most az én pendrive-on működött. bocsi, mi ezt nem úgy mondtam. A technika pályánkon van még a fénytechnika csapatunk, Bíró Tádé és Péter Attila, ők építették a fényrendszerünket is, és továbbra is ők frissítik új dolgokkal. Van a vendéglátós pályánk, a pultunk, tényleg a csodálatos bár személyzetünk. Igen? De mi ez? Meg lettem szakítva. Szóval, hogy a vendéglátásunkon Buchmüller Bálint a vendéglátásnak a főnöke, és Halmai Noé, Csuhai Kata, Baric Balázs, Henny, Boldi és Emma pultosaink, és továbbá még van ezt ilyen kevés szóban Szabó R. János kollégánkat bemutatni, de a Creative Directorunk, főfotós, fővideós, egyik fő szeme az Atnónak, mellette és vele együtt Szilágyi Anna a grafikusunk. Igazából akik dicsérik az arculatunkat, és sokan dicsérik az arculatunkat, a Jánosnak és Annának köszönhető nagy részben.
4: És Molnár Andrisnak.
2: Shout the fuck out Molnár Andrisnak. Köszönöm, János. Nagyon fontos része az Atnónak a megalakulásának. És akkor mi még egy picit néha mi is beleszólunk vizuális dolgokba. És utoljára, de nem utolsó sorban, aki mostanában amúgy nagyon sok dolgot összetart, Vim, kommunikációsunk. Szóval most akkor körbeadjuk egy kicsit a mikrofont, picit mondjatok egy pár szót a ti részetekről, jelenleg mikben vagytok, körbe megyünk kollégákon. Vim?
3: Sziasztok, Vim vagyok. És igazából arról terveztem beszélni, hogy milyen szekciót csinálok, de nem a legizgalmasabb. Talán lehet az izgalmasabb, hogy mi így az Atnó számomra, vagy így mit jelent. Mivé vált igazából az elmúlt fél év óta, mióta ide kerültem, és befogadtak a srácok. És egy olyan kulturális és amúgy emberi szocializációs közeg nekem az Atnó, amivel végre így összeért a fejembe az, hogy hogyan lehet izgalmasan, autentikusan és egészségesen művelni a zenét, a művészetet, és élőben megjeleníteni. És erre egy elképesztően jó közeget, meg rendszert alakítanak ki a srácok, amiért nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt megélhetem és megtapasztalhatom velük, mert rengeteget lehet így gyógyulni, rengeteget lehet tanulni, fejlődni, és közben elképesztően kreatívnak és autentikusnak maradni. Szóval azt hiszem, ezt próbálom visszatükrözni így a komban is, a kommunikációban, és keresem ebben is én is a helyemet, és izgalmas megélni azt, hogy nem kell mindent tökéletesen csinálni, hanem meg lehet fejlődni dolgokat, és közben elmélyülni elképesztően izgalmas zenei világban, ami szerintem amúgy, mint hogy így emberileg számomra, mint magánszemély kiemelten sokat ad, mert tényleg nincs, néha ilyen elvonási tüneteim vannak az Atnótól, ez erről szoktunk néha beszélgetni Annával. és nagyon jó amúgy kimenni, megpihenni és kizökkenni a budapesti belvárosi légkörből. Úgyhogy köszi, kövessetek be minket, és hasonló fura promóciós szövegek, amiket amúgy nem szoktunk mondani, de tök jó amúgy, ha nem csak követtek minket, hanem kijöttök és élőben megtapasztaljátok, hogy mi folyik nálunk, úgyhogy gyertek sokat. És átadom Annának a szót, vagyis Jánosnak.
5: Szerintem fontosabb előbb Jánosnak adni, mert azt, hogy így maga azt, hogy mi az Atnó így kommunikációban, vizualitásban, ahobban nagy szerves részt vettél. Én a grafikusként mondom ezt, de odaadom Jánosnak első körben a szót.
6: Köszönöm szépen, én vagyok János, és hát sok munkánk van, aminek én szerves része voltam, az Atno kialakulásától kezdve, annak a kitalálásának, hogy valójában ebben az ilyen kihívásokkal teli kommunikációs térben milyen pozíciót is szeretnénk igazából képviselni. Én alapvetően vizuális kommunikációval foglalkozom, és nagyon szívesen gondolkodtunk ezeken a kihívásokon. Több ilyen kihívás volt, az egyik az az, hogy az Atnónak a sok oldalúsága az, hogy mennyiféle program és mennyiféle eltérő jellegű program zajlik nálunk, ezt hogyan lehet mégis egy mederbe terelni, az volt az egyik ilyen nagy kihívás. A másik az alapvetően, még mindig egy ilyen külső körülmény az az, hogy az ilyen most már elrágott megfogalmazása annak, hogy mekkora kommunikációs zajban létezünk, de hogy ez a helyzet. És igazából valahol próbáltunk elhelyezkedni, az én fejemben legalábbis visszagondolva, egy olyan tengelyen, ahol az egyik véglet a totális spontán őszintesség, és a másik véglet pedig az ilyen laboratóriumi igénnyel való tervezettség, és ennek a tengelyén így próbáltunk elhelyezkedni, és ez relatív egy hónapok teltek el azzal, hogy többet magammal, magunkkal gondolkodtunk, gyűjtöttünk, meetingjeink voltak, workshopjaink voltak, mire a logónk elkészült, Anna által a csodálatos logónk, már az önmagában legalább szerintem 3 vagy 4 ilyen workshop-szerű meeting volt, szóval hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, és egy ponton igazából bennem megfogalmazódott az, hogy amit igazából valamilyen szempontból az Orsi tök szépen és kompakt módon megfogalmazott, hogy és ez vagy én azt hiszem, hogy ez már akkor is tudatos volt, amikor aztán így eldöntöttük azt, hogy az arculatunk az lesz ami, vagy éppen az ott tart ahol, hogy az a fajta ilyen, nem tudom, mondjuk azt, hogy ilyen humanista megközelítés, amiről még az Andrés meg a Vim is beszélt az Atnó kapcsán, ahhoz így nagyon jól passzol ez a fajta ilyen őszinteség, amiben igazából az, aki követi mondjuk az Atnót, akár hogyha még most csatlakozik be az Atnó történetébe, vagy ha már egy évvel ezelőttről bármikor követte, láthatja azt viszonylag nem túl tolakodó ilyen transzparenciával, hogy hogyan fejlődik mind infrastruktúrálisan, mind közösségként, és mind vizuális arculatként is. Emellett persze valahol van, tehát hogyha mégis meg kellene fogalmazni azt, hogy mi a mondjuk az eszenciája vizuálisan, vagy attitűdjében az Atnónak, akkor talán olyasmi jut eszembe, hogy van benne egyfajta bizonyos számomra egyfajta nihilizmus, vagy egyfajta ilyen picit talán azt is mondhatnám, hogy egyfajta ilyen nyersebb punk attitűd, és ez emellett pedig van egyfajta, mégis van valami fajta ilyen kedves optimizmus, ami részben tudatos, részben pedig mondjuk csak olyan dolgokon múlik, mint az, hogy Anna lett a csodálatos grafikusunk, aki igazából nem tud nem kedves dolgokat csinálni, hála jó Istennek, úgyhogy igazából, és hogy valójában valahol az az ilyen szólásmondás volt, amire én sokszor gondoltam, miközben így dolgokat terveztünk, és én közben azt gondoltam, hogy valójában sok mindent tervezhetünk, organikusan alakul ez a történet, és hogy az az ilyen szólásmondás, hogy ilyen madarat tolláról, embert barátjáról alapon szerveződünk, és ilyen alapon sok esetben így tényleg ilyen emberi, érzelmi alapon hoztunk döntéseket, ami bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy nem túl professzionális, de másrészt pedig volt benne egy ilyen nagy bizalmunk, hogy, hogy olyan lesz ez az arculat, és olyan lesz ez a vizuális része az Atmónak, amilyenek, bármennyire hangzik közhelyesen is, amilyenek igazából így mi csapatként vagyunk, és úgy fejlődik, ahogy mi csapatként fejlődünk, és hát ha kíváncsiak vagytok rá, akkor nézzétek meg, szerintem elég jó pofa kis csapat vagyunk, én azt gondolom. Mit is mondhatnék még? Gyertek el, mert érdemes ezt látni, az most történik itt Budapesten. Éljen. Köszönöm a lehetőséget.
7: Nagyon szép. Köszi János, nagyon a szép szavakat.
3: Éljen. Erre én, mint grafikus, nem is tudom, hogy csatlakozzak rá, de talán azzal a gondolattal, hogy nekem az Atmó, mint munkahely, vagy mint egy hely, ahol dolgozom, és ahol szórakozok, és ahol kvázi élek. Jó. Ez így mit jelent? Olyan szinten, hogy így a saját szakmai életutamban hol helyezkedik el ez a hely. Mert amikor szerintem az ember viszonylag pályakezdő is, meg nem is, akkor vannak ilyen kicsit idealista elképzelései arról, hogy néz ki az ideális munkahely, vagy hogy mi az, amire vágyik egy közösségbe, és amikor én így diploma után kicsit szabadúszva így próbáltam elképzelni, hogy mi az az élethelyzet, ami, vagy mi az a közösség, vagy mi az a hely, amiben én így szívesen dolgoznék, akkor valahogy így megfogalmazódott bennem az, hogy szeretnék egy olyan helyet, ami velem akar dolgozni, velem mint alkotó, és velem mint szakember, de velem mint alkotó is. Tehát, hogy így nincs meg annyira, nem az ügyfél-megrendelő kapcsolat van előtérbe helyezve, hanem egy ilyen kedves szeret. Nehogy Isten, szeretetre épülő ilyen partneri viszony, ami tud így alkalmazkodni a kicsit hektikus életstílusomhoz, és ahol igen, nem csak egy ilyen szakember vagyok, akivel konzultálnak, hanem egy ilyen közösség része. És így kvázi erről álmodoztam így fél évig, és akkor egy nap írt a János, hogy ők így megkeresnének erre a pozícióra. Szóval lám, nagyot álmodik az ember, aztán ilyen helyzetekbe kerül, hogy az Atmó grafikusa lehet. Manifestáltam ezt a pozíciót. És igazából szerintem tényleg az a legjobb ebben az egészben, hogy az ember tudja szeretettel csinálni. Nagyon sok emberi kihívása van, meg kreatív kihívása van annak, hogy az ember folyamatosan produktív legyen, meg folyamatosan újra fejlesz-e, meg újra kitalálja azt, hogy tulajdonképpen ez a hely így hogyan jelenik meg vizuálisan, de mellette meg nagyon szuper ez a bizalom, amit mondjuk így kapunk arra vonatkozóan, hogy mit lehet elmondani erről a helyről. Szóval köszi srácok! Én örülök, hogy az Atmó grafikusa lehetek. Na és mi a menetrendünk következő pontja? Bálint, betelefonálás, vagy nem?
7: Egészen elérzékenyültem itt, hogy igen, így a kollégák, ilyen a barátok ilyen dolgokat mondanak, de ja. Próbáljuk meg Buchmüller Bálintot, a vendéglátós főnökünket felhívni, így rövidre. És aztán megpróbáljuk a technikusokat, akik benn rakják össze az évbuliát éppen az Atmóban. Hú, nekem egy korsó kőványai. Köszönöm. Na. Itt vagytok velünk, élőben, a stúdióban. Együtt rakjuk össze. Bálintom. Hello, bello. Na, figyelj, most így ide vagy tartva a mikrofonhoz. És mondjál valamit?
8: Mindenki hall, haló, 1-2, 1-2.
7: Nagyon jó.
8: Rendben leszünk.
7: Lássuk, most mondjál valamit.
8: Sziasztok, hello, Buchmüller Bálint vagyok, Atmó csapattag, nice. Részes. Igazából nagyon nehéz bármit mondani az Annának a monológia után, nagyon megérintő
9: ja,
8: volt és kedves.
9: Hallják élőre. Kurva jó.
8: Ja, úgyhogy, igazából minden igaz, amit elmondtak eddig a többiek, meg jó érzés részese lenni ennek az egésznek. Amit még igazából én szeretnék elmondani a vendéglátásunkkal kapcsolatban, ami nekem szívem, lelkem benne az Atmóban, hogy igyekszünk igazából egy magas színvonalat képviselni ahhoz képest, hogy egy ilyen eléggé összetákolt, mondhatni, kicsi lepattan, de mégis életteli környezetben, mint ami az Atmó lett, ahogy szép lassan építgetjük össze. Ehhez képest igyekszünk jó italokat, signature koktélokat nyomni, meg minden. Tényleg a csapatunk az legfontosabb százalékban emberileg, de természetesen szakmailag is kiváló szinteket képvisel, úgyhogy így könnyű.
9: Pop! Király!
8: Ami még fontos, jövő héttől indul a SHAT akciónk, illetve
9: SHATS everybody!
8: Most szerencsére így több napot tudtam itthon tölteni, úgyhogy a receptekkel foglalkozok sokat. Jön a SHAT lapunk, van új 5 signature koktélunk, de azon kívül egyébként fontos megemlíteni, hogy az italapon nem szereplő koktélokat is kérjétek nyugodtan a pultban. Fel vagyunk szerelkezve, várunk mindenkit, minden igényt kielégíteni.
9: Ja, nagyon jó, nagyon szuper. Örülök, hogy együtt dolgozunk. Na jó van, Bálint éppen egy sérvműtétből regenerálódik, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy nem dolgozunk keményen az Atmóban. Munkai általom. Nem, nem, ez független egymástól. Nem, amúgy Bálint, de mindegy, hihetetlenül pakoltál az elmúlt hónapokban. Köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél.
8: Köszönöm szépen, hogy veletek lehettem. Megyünk, rádiózást.
9: Megyünk tovább a következő betelefonálóra.
8: Köszi, sziasztok.
9: Na jó van, puszi, hello. Na, remélem, hogy ez hallható volt mindenki számára. Megyünk tovább a csodálatos technika pályánkra. És először Szaszák Bencét próbáljuk meg, a technikai vezetőnket és a lemezboltnak a fejét. Let's go! Mint az ilyen nyereménysóban betelefonáló segítség. Szia Bencém! Éppen kihangosítón itt vagy velünk a mikrofonnál.
10: Élőben és egyenesben.
9: Akkor
10: ez esetben üdvözlöm a rádióban lévő kedves kollégákat, társakat, partnereket, barátokat. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, mindenkit.
9: Hell yeah. Igazából, ami most így a fejedben van azzal kapcsolatosan, hogy te mit mondanál el az Atmóról, vagy a te élményedről az Atmóval, szabadon,
10: az
9: ami eszedbe jut.
10: Való élményem nagyon izgalmasan elindult, és nem is gondoltam arra, hogy utána még izgalmasabbá válik. Konkrétan elvette az életemet és a lelkemet, de a legpozitívabb értelemben. Az Atmó az elmúlt egy évben, amióta itt vagyok, illetve itt vagyunk közösen, azóta az életem számottevő részévé vált. Otthonomnak tekintem, sok esetben úgy is használom, már-már többet alszom, többet takarítok, többet építek, és bármiből többet csinálok az Atmóban, mint akár a saját otthonomban, annó. Igen, már a postás is ide hozza nekem a lemezrendeléseket.
9: Ez a kiszállítási cím.
10: Így van.
9: Komoly. És hogy megy a Right Time-nak az összerakása?
10: Fantasztikusan, éppen egy molinót helyeztünk el kedves Gábor társammal, kollégámmal. Úgyhogy most estünk túl ezen a folyamaton, egyébként nagyon várjuk már azt, hogy összepattintsak a szisztemet, és meghallgassak, amit egy pár nappal ezelőtt a Novotnyi Kristóffal bemértünk, beállítottunk. Ugye annyit kell tudni a ma estéről a hangrendszer kapcsán, hogy eddig 8 darab 21 incses szugládával és 2x2 line array fürttel mentünk. Aztán megjelent az életünkben a Novotnyi Kristóf, aki az elmúlt egy-másfél évben a Rába Sound System nevű projektjét indított el. A Rába a GV Sound Open Source alapján épülő hangrendszer kisebb-nagyobb módosításokkal, és az elmúlt pár hónapban a Rába 2 topládája nálunk parkolt hosszabb időre, kb. Kiállítás vagy showkéz jelleggel. Nagyon sok eseményünk lement a Rábával, akár koncertek, akár live-ok, akár DJ-szettek, és az elmúlt hetekben készült el a Rábának 2 szugládája. Ezek szintén 21 incses szugládák, viszont jóval nagyobb mérettel rendelkeznek alapvetően maguk a ládák. És specifikációt tekintve, illetve az itteni szugládák,

0: cukrládával fog menni.
1: Azt a mindenit.
0: Úgyhogy basszusban is szokatlan gazdag ez az este. Nagyjából a hangképet ez úgy változtatta meg az eddigiekhez képest, hogy most középről egy kb. Finomabb rúgás jelleget fogsz érezni a testedben, hogyha a szublárák előtt állsz. Kifejezetten előrefele nyomják a táncszér irányába a szubot. A ládák és a másik 8 láda, 4 darab a két oldalon, pedig egyrészt a kardioiddal segíti még teltebbé varázsolni a teret szubügyileg, és kevesebb zajt is próbál ezáltal hátra felé kibocsátani az épülete. Úgyhogy nagyjából ezt tudom elmondani.
1: Nagyon király, és a Right Time-on mire számíthatnak az emberek zeneileg?
0: Zeneileg, hát akkor már egyúttal röviden beszélek a mai line-upról is. Az estét Mentorian fogja majd nyitni, este 9 órától deepebb dolgokkal fog érkezni. A második slotot én fogom betölteni. Én egy kicsit mély, kicsit perkusszív, proper jungle szettel érkezem, 0% rave tartalommal, most inkább más irányokhoz volt kedvem, jóval atmoszférikusabb lesz a szettem, mint sem réves. Aztán utánam következik Panka. Panka szettje minden esetben nagyon izgalmas szokott lenni, nagyon sok dáplétet helyezel egyébként a játékában, nagyon sok dáplétet szokott kapni. Úgyhogy az őszetje sok esetben kiszámíthatatlan, zenei szempontból valamennyire, de minőség szempontból mindig 120%-os. Panka után Steve, azaz Digital fog majd játszani 2 órán keresztül. Nagy izgalommal várjuk. Digitalt nagyon sok esetben a DJ-k kedvenc producerének szokták egyébként nevezni.
1: Ajajaj.
0: Nagyon, nagyon kultikus és meghatározó zenei művei vannak a múltból, egészen a mai napig. Digital után pedig Aikaterina fog játszani.
1: Ajajaj.
0: Kicsit girlibb, kicsit poposabb jungle-öket az ő elmondása alapján. Szóval biztos, hogy nagyon, nagyon vidám lesz, és nagyon színes lesz az ő játéka. És Aikaterina után pedig back-to-back kezünk, ameddig csak lehet.
1: Királyság, királyság. Van még bármi gondolatod a technika pályáról? Az Atnóban?
0: A technika az Atnóban kiváló. Egyébként a Rájátány buli előtt kora este, azaz hamarosan kezdődik koncertünk a kerti színpadon a Term Signals nevű zenekarral, amit kedves Lóci testvérem hangosít. Megtörtént már a beállás, most éppen a bemelegítő zenék szólnak, és hamarosan bele is vágnak a srácok a koncertbe. Nagyon jó a hangulat, mint mindig. Finom ételek készülnek az Oida csapat révén, akik most már Ohó néven nevezendőek.
1: Igen, igen, említendő, hogy most már van meleg ételünk az Atnóban, az Oida csapata csinálja ezt a Kohó grillt, és hát folyamatosan a legjobb grillkaják meg szendvicsek születnek nálunk.
0: Így van. Én tegnap is ettem egyébként a Kohó készítményekből, az is nagyon finom volt, szűzérmék voltak tegnap, és káposztaleves, viszont bevallom töredelmesen a mai nap menüjével kapcsolatban nem vagyok még felkészülve, mert az ebéd időig még nem jutottam el, de hamarosan ezt pótolni fogom.
1: Ugyanez van elviekben, ma azt mondja a kommunikációs kollégéna, úgyhogy akinek elindult vagy kedve van rá, ugyanezt elérheti nálunk melegételben. Jó van, nagyon szépen köszi, Bence. Te esetleg a praktikusság kedvéért Meszlényi Gábor kolléga karnyújtáson belül van?
0: Sajnos éppen nincsen, most egy fontos kiküldetését végzi, úgyhogy őt nem tudom most a vonalba becsábítani.
1: Akkor rápróbálunk külön. Köszi szépen nagyon, hogy bejelentkeztél hozzánk.
0: Köszönöm szépen én is, puszilok mindenkit, a hallgatókat és titeket is.
1: Puszi! Hello, hello! Na, hát szuper. Nagyon jó. Három emberből kettőt elértünk, lássuk meg. A vad kártya, the wild card. Szia Gáborom! Élőben, Lamacsun Rádió. Mit gondolsz?
2: Hát, alakul a buli. Éppen rögtön a szisztem. Minden jó. Lehetek, mit

0: Épp csak egy kicsit így mesélünk arról, hogy az Atno kinek mit jelent, meg milyen élmény az Atnóban dolgozni. Tudod, amit dumáltunk is, nem tudom, te mire gondolsz, amikor így az Atnóra gondolsz?
1: Jó a buli, és számomra meg olyan, mint egy egész éves pavilon fesztivál.
0: Ja, ja.
1: Folyton megy a szerelés, javítás, építés, de pozitív szóba mondom a folytont.
0: Igen, igen. Ezt mi is említettük, hogy a folytonos fejlődés.
1: Azon kívül éppen a Rába Sound Systemnek a Wi-Fi-re csatlakozom.
0: Az menő, azt én is szoktam látni a Wi-Fi-n, de még nem mertem rá csatlakozni. Na jó van, Gáborom, bármi, akkor még annyit azért, hogy Gáborunk szokta masszírozni egész éjszaka a hangrendszert, meghallgatva a hangot szetről szetre, elkúzva a hangrendszert zenészről zenészre, úgyhogy csak azért ezt így megemlíteném, hogy, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért.
1: Hát én is hálás vagyok, hogy ilyen jó szisztemet lehet itt masszírozni, mert ezelőtt nem volt lehetőségem ilyenre is.
2: Igen,
1: nem izéből masszírozom, muszájból, hanem szeretetből.
0: Hát igen,
1: muszájból ezt nem lehet beadni.
0: Igen.
1: Majd biztos be lehet csak. Ja.
0: Ja, hát ez a spiritus, szerintem ez ismét egy ilyen Atno íz, amit korábban említettünk így a beszélgetés során. Itt ez is egy Atno íz, amit te mondasz. Köszi szépen, Gábor, nagyon, hogy felvetted, és így be tudtunk egyet telefonálni.
1: Köszönöm, hogy kerestetek.
0: El is köszönünk. Puszillak.
1: Csináljátok tovább.
0: Nagyon van. Na jó van, puszi.
1: Puszi.
0: Hello, hello. Na, Kata, Boldi, kis vendéglátós, szerintem szükség van rá. Nézzük meg, hogy egy kis vendéglátós perspektívát tudunk-e még szerezni ide a rádióadásba. Aztán amikor kifutunk kollégákból, akkor elkezdünk zenélni.
3: Szeretnénk kicsit arról is, hogy mi várható a kövi hónapokban.
0: Ja, igen, bocsánat, és még végigfutunk azon a programjainkon, amik láthatóak így a közeljövőben. Gyorsan, mert már János nagyon zenélne. Hát most János néven, de ha valaha a Mañana Sentimental nevet látjátok.
2: A műsornak a neve.
0: Ez a műsornak a neve. János.
2: János vagyok.
0: Multitalentum.
2: Tisztességes név.
0: Kata most valószínűleg nem. Próbáljunk egy Boldit még vendéglátós pályán. Bár előtte nem annyira adta. Orsi dolgozik, koncert van. Szerintem megyünk tovább. Köszönjük, hogyha bárki még velünk van és érdeklődik a műsor iránt. Én berakom a következő kis zenénket, ami mondjuk, hát lehetne egy kicsit egy ilyen buhább dolog, de jó lesz ez így a háttérben. Akkor beszélünk a közeljövőről, megpróbálok a teljesség igényével felolvasni dolgokat. Itt vagyunk most június 12 péntek. Június 12 péntek, ma Right Time van nálunk. Right Time az tulajdonképpen, hát most igazából elmondta a Bence, hogy a Right Time-on mik várhatóak. UK Hardcore Jungle Drum and Bass. Holnap, június 13-án, szombaton, napközben jó étvágyat, perzsa magyar főzés van nálunk, mint hogyha sold out lenne, de nézzetek rá az internetre, hát ha még van egy-két helyre. Ez a nappali program, utána éjszaka a Shifted Frequencies csapata jön először hozzánk. Yuki Masa nevű japán zenészt hívták el az alkalomra. deep techno, igényes deep techno, nagyon, nagyon, pont én leszek benne night manager, nagyon, nagyon, nagyon várom, hogy hogy fog szólni a rendszerünkön. Vasárnap, június 14, betegszoba, egy szuper, egy faktortép release-je lesz nálunk, a Mindvégig nevű projektnek a release-e. Hip-hop, rap kedvelőknek, producereknek nagyon ajánlom a vasárnapi programunkat. Jövő héten már szerdán van egy programunk, szokatlan, de szuper, mert akarunk már másik napokon is programokat szervezni. A Jazza és az UH Fest szervez együtt koncertet szerda estére. Anna másodjára vagy harmadjára úgy jelez valamit a kezeivel, hogy nem tudom, hogy fontos-e vagy nem. Most nem állok meg. Június 18, Giliszta versus Csillagrablók, bármikor, progresszív alter rock. Ez bármikor, igen, ez egy tök érdekes, szerintem ez egy ilyen, egy kultúra szület, egy új szülemény. A bármikor, ha nem tudjátok, hogy mit válaszoljatok arra, hogy milyen zenét hallgattok, akkor válaszoljátok azt, hogy bármikor. Szerintem ez ötletes. Megyünk tovább, június 19, péntek, koncert, kora este, Gangello és Gáska. Fú, mióta várunk erre, nagyon várjuk, szeretnénk, a több népzene lenne amúgy az Atnónak az életében, összességében, és mi ehhez, amire mi nagyon büszkék vagyunk most amúgy Atnó szinten, azok a klubesteink, amiket Oázisnak neveztünk el, és most igyekszünk tematikusan, sokkal koherensebben szervezni. Itt a klub estének a tematikája az a népzenének akar lenni egy folytatása, de elektronikus zenei fejjel, vagy gépi fejjel. Nézzétek meg a line-upot. Népoázis, nagyon szép kis dolog. Akik nem mennek Dád Fesztiválra, vagy hiányzik nekik a freetek, vadabb hangzás, ez a ti estétek. Fú, nagyon várom. Nem is tudom, hogy műszakban vagyok, de biztos, hogy benne leszek. Június 25, csütörtök. Folytatódnak. Jobbnál jobb dolgok. Blue Sun második szülinapi koncert és buli. Nagyon komoly line-up. Vim jelentkezik?
3: Hát, hogy oda még nyerhettek egy páros belépőt, meg albumot is, hogyha rácsekkoltak a Blue Sun-nak az oldalára amúgy, úgyhogy, de így is úgy is érdemes kijönni. Nagyon kedves közeg, nagyon izgalmas, feltörekvő zenészek, gyertek!
0: Na, szuper, köszönjük, Vim, ezt jó tudni. Szóval Blue Sun második szülinapi buli, június 25, csütörtök, afrobeat, jazz, világzene. Pénteken, június 26-án, kora este, pszichedelikus rock együttes Allas lép fel nálunk, amit egy MHM buli követ, az én buli koncepcióm, amivel annó először bemutatkoztam a zenei közegnek, house zene alapokra helyezett kortárs házi buli. Utána szombaton, június 27-én, nappal délutántól induló prog oázis lesz. Ez az oázis, ezt nevezhettük volna trans oázisnak is, de igazából itt inkább arra akartunk utalni, hogy egy progresszív hangzás, egyfajta szintetikusabb, dallamosabb hangzás. Van olyan trend zene, amit 10 évvel ezelőtt progressive house-nak hívtunk volna. Itt az az elgondolás, hogy a progressive, mint klasszikus értelembe vett progressive house, progressive zene, az mutatkozik meg. Júliusba haladva, készülőben, hát júliusban most nem megyünk bele. Július, azok még jönnek ki a bulik, és lezárjuk lassan a beszélgetős részt.
3: Illetve lesz egy második, vagy hát egy következő része ennek a adásnak, amikor nem az Atno takeovereli a Pókot, hanem a Pók és a Lankmacsung Rádió együtt fogja takeoverelni? Kérdezem Andrét, vagy csak a Pók? Ez egy jó kérdés.
2: Én egyelőre csak arról tudok, hogy mi szeretnénk egy következő adást valamikor. De még nem beszéltünk konkrétan.
3: Lesz egy esemény nálunk, ami ja. Viszont a Pók takeovereli az Atnót, én úgy hallottam.
2: Támogatom.
3: Igazából egy itt dolgozó fiú, de szuper, akkor
2: lesz.
3: Valószínűleg lesz, amikor minket foglal el a Pók és a Lakmacsunk.
2: Behálóz.
3: Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és most János jön a zenéivel.
4: Igen, köszönöm a figyelmet, műsorom címe. A pokol kapuja, avagy szex és halál.
2: De komolyan?
4: A mikrofont azt talán le kéne kapcsolni, mert nem fogok.
0: Drop the mic. Mehet. Itt van az izét. Mi pedig elköszönünk a mikrofontól.
5: Viszlát mikrofon.
0: Síró fej, mert jó pofa volt a mikrofon. Ne.
4: Még két csatornán vagyok?
0: Itt ezen vagy, itt a bal oldalin.
4: Ezen?
0: Itt, ez igen. Okay. De a basszus egy kicsit le van hozzá. Jó.
5: Még vagy a Viki, nem?
0: Igen, csak hogy legyen ilyen kis ambiance, mire elindul a zene.
5: Ja, hogy itt össze-vissza pofázunk.
0: Hát az... nem össze-vissza, hanem céltudatosan, céltalanul.
5: Na, tervezett káosz.
0: Még a János nyitószámot.
5: Következő.
0: Köszönjük a figyelmet mindenkinek.

If you're up there,

0: Szóval, kedves hallgatóink, ez volt az Atno mai adása. Mi nagyon jót mulattunk. Reméljük, még páran itt vagytok velünk. Ha nem, akkor majd itt lesztek.
1: Jó, jó.
2: És lehet jönni a Rájtámra az Atnóba, Rábát zengeni, hallani.
0: Mi megyünk. Itt a Gilbert Pomelo mit...
1: Pula!
2: Van egy pull-up juice-unk, igen.
0: Igen. Szóval várunk titeket itt és most, és a jövőben valamikor, és igazából bármikor, marha sok szeretettel.
1: Halljátok, sikítsatok!
0: Puszi! Jó éjszakát!

0: Na hát, igen. Hát a két mesterlövész visszatért a mexikói banditák. Tényleg amúgy akartam kérdezni, hogy most ezt így hallgattuk, hogy neked melyik volt a kedvenc cowboy típusod? Volt ilyen?
1: Üdvözlök minden kedves éjszakai bagyot. Üdvözlök mindenkit a legújabb késő éjszakai szórakoztató műsorunkban. Velem van itt.
0: Sziasztok, én Video Kojima vagyok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: És én pedig a megtisztelt és egészen jó hangulatú, hogy van a mi az, ami mar, mint a mustár?
0: Yamakasi. Várjál, most rákeresek.
1: Sziasztok, a műsor vezető vagyok. Yamakasi Daisuke. Tehát az, üdvözlünk mindenkit. Egy zajos, mint látjátok, teljesen élő és spontán bejelentkezés.
0: Jazz.
1: Ahol jazz.
0: Yamakasi 2001. A második részének az az alcíme, hogy utcai szamurájok.
1: Aha, nem erről van szó, de ez nagyon jó. Ez egy film, én egy videójátékra gondolom.
0: Nem, a Daikatana nevű videójáték olyan volt, de a Yamakasi az egy francia ilyen akciófilm volt kb.
1: Igen, amikor parkúroznak.
0: Ja, ilyen, mint a taxi, csak nem taxiznak, hanem ugrálnak.
1: Na, én nem erre gondoltam. Mindenesetre maradjunk annyiba, hogy legközelebb jobban felkészülök a halálugrásra, hogy ugye becsöppenünk az élő műsorba, és ott már így készen kell állni. Video Kojima mellett nehéz egy kicsit mindig. Hát, hogy mondjam, egy Kojima az mindig túl teljesít mindenki mást.
0: Persze, a világ legnagyobb fanboya.
1: A kérdés az pedig úgy szólt, hogy milyen típusú cowboy típushoz vonzódok, vagy tetszik, vagy tartom jónak. Szerintem az a jó cowboy, aki gyorsan lő, de igazságos. Ez nem tudom, hogy egy típus-e, én ilyen cowboyokat szeretnék.
0: Ez a sheriff típusú cowboy.
1: A sheriff az korrupt. Az mindig korrupt, nem? A hatalom az el.
0: Nem csak így, ugye, hogyha nem ismerték föl volna a hallgatók. Akkor az intronk az... Zelda nevű videójátéknak a mariachi feldolgozása volt, és közben merült fel ez a kérdés, hogy milyen kobolyok jutnak eszembe, és elém került az a kép, hogy ez a mexikói poncsós, dupla csövű shotgunos, keresztben két ilyen töltényöves,
1: igen.
0: Bajszos, poros arcú csávó. Hát az szerintem a legbedeszebb. Hát tudod, általában ő volt rajta a Wanted. És hát az intro választásunk az nem véletlenül történt meg.
1: Aki tudja, tudja.
0: Igen.
1: Miért pont mariachik? És akkor lehet, hogy jobban, vagy konkrétabban fog tudni válaszolni a kérdésre.
0: Ja. Miért a mariachi feldolgozás?
1: Biztos van európai típusú operett feldolgozás, vagy egy ilyen polka feldolgozás, vagy akár, tehát biztos van komoly zene is, biztos van ilyen afrikai törzsi dobok, konga dobok, biztos van, aki elfütyüli, vagy beatboxolja, és, ha már cowboyok, biztos van olyan is, amikor ilyen kis fúvókás harmonikán, mi az ilyen?
0: Ja.
1: Az egy ilyen cowboy hangszer.
0: Abszolút az, mint a Volt egyszer a vadnyugatban.
1: Így van. A Volt egyszer egy vadnyugat féle cowboyok, meg az egymaréknyi dollárért, azok a típus cowboyok, amik szerintem nagyon vagányok.
0: Ja.
1: Viszont azt kell tudni, egyszer egy blogposzton olvastam, hogy amúgy ez a vadnyugat, ez valóban vad volt, abban az értelemben, hogy nem nagyon voltak szabályok, de nem volt annyira veszélyes, mint az emberek gondolják. Akkoriban már elég általános volt, és statisztikákat vezetnek a gyilkosságokról, meg halálesetekről, és semmiben sem volt kirívóbb az a korszak, mint az összes azt követő korszak, ami azt is jelentheti, hogy csak ugyanolyan erőszakos maradt Észak-Amerika, viszont azt is jelenti, hogy egy kicsit így meg van szépítve, vagy így meg van vadítva, így ki van díszítve ez a korszak.
0: Én arra emlékszem, hogy az eredeti Star Trek sorozatban volt egy rész, amikor egy ilyen nem a Földre, hanem egy másik empty busú bolygón, nyilván egy ilyen párhuzamos dimenzióban, de hogy ilyen cowboy korba érkeztek le, és teljesen ilyen amerikai vagy nyugatszerű. De nem emlékszem pontosan a történetre már, de hogy így teljesen lefegyverezte az egész Enterprise csapatát, nem tudom, 7 darab ilyen vadállat cowboy, és így arra emlékszem, hogy nagyon kétségbe voltak esve valamiért, de ha nem minden a phaser.
1: Mondd csak, a mariachik eljátsszák ezt a zenét, el tudod-e képzelni, hogy van cowboy-szerű karakter abban a világban, amit Hyrule-nak neveznek, és ahol a Zelda mesék játszódnak, illetve fordított kérdés, hogy a Legend of Zelda-nak a névtelen főszereplője szerinted milyen ilyen cowboy karakternek, vagy ilyen vadnyugati karakternek feleltethető meg? Azért én sok... Ez egy nagyon jó választás, vagy áthallás szerintem, mert lovaglás, kardozás, nem tudom, sok minden van, amiben így felfedezem hirtelen ezt a párhuzamot. És ez egy késő esti szórakoztató műsor, úgyhogy ilyen hibbant kérdésekkel készültem.
0: Miért pont a mariachi? Mit jelent a mariachi tulajdonképpen? És volt egy érdekes beszélgetés, most nem mennék bele a részleteibe, de az volt a lényege, hogy valaki azt mondta, hogy alapvetően egy punk zenész, ő maga, de hogyha a boldogságot akarnak közvetíteni a zenéjével, akkor mariachit játszol, nem punkot. És ez szerintem 100%-osan igaz.
1: Ez 100%-osan igaz.
0: Úgyhogy szerintem tényleg, de mariachi ez baromi, baromi vidám dolog, nem tudom, én nagyon szerettem a Három Amigo című filmet is. Úgyhogy ha Zelda és a mariachi találkozik, akkor abból egyszerűen szar dolog nem sülhet ki. De amúgy nagyon tetszett ebbe a videóban, hogy eleve a zenészek úgy kezdték el játszani, hogy lehúztak egy-egy tekilát.
1: Na, ne higgyünk el mindent az internetnek, szerintem víz volt benne.
0: Lehetséges, vagy almalé. Én nem tudom, mert én 2009 óta nem ittam tekilát.
1: Ez egy becsületes.
0: De hogy meg azt akartam kérdezni, hogy igen, tehát hogy amikor rohadnak a tekilába, azok a kígyók, az miért, meg miért van a szekrény tetején a lakótelepen. Na mindegy, visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy a névtelen hős, a lánc, a hivatkozás, Link, Zelda.
1: Igen.
0: Zelda az egy hercegnő. Na mindegy. És hogy milyen típusú cowboyhoz tudnám őt hasonlítani, hogyha valaki ezt kéne nyúlni így a popkultúrába, és leginkább a visszajövőbe filmek jutnak eszembe. Marty McFly az egyébként meg még összefüggés esetleg a Zelda és a kabolyok világok között, mondjuk a kalap az fontos, például a Minish Cap című
1: igen,
0: játékban.
1: Igen.
0: Ott beszélő kalapod van. Nem tudom, tehát hogy az az érdekes, hogy ha visszaemlékszem, akkor régebben nem tudom, mondjuk az én gyerekkoromban akkor sokkal nagyobb adagba kaptuk a kabolyos tematikákat.
1: Igen.
0: Ha csak visszagondolok így a Looney Tunes rajzfilmekre, vagy nem tudom, Speedy Gonzales, meg azt látom magam előtt, hogy kutyák, macskák is, nem tudom, egerek körbe táncolnak egy szombrérót.
1: Nagyon érdekes, hogy azt a típusú lövöldözős interneten keresztül ilyen több játékos ilyen játékokat, amiket most Counter-Strike néven ismerünk, az lehetett volna akár egy cowboy világban, cowboy tematikában
0: abszolút
1: játszódó ilyen Lucky Luke-szerű játék koncepció, hogy vannak a bankrablók, meg a cowboyok, meg a sheriffek, meg az indiánok, és akkor... Tehát a mariachik azok számodra boldogságot
0: abszolút,
1: és a szabadságot
0: hozzák.
1: Én ezzel egyetértek, és tulajdonképpen nem is tudok még csak hozzá se tenni, mert ez szerintem annyira egyértelmű, hogy nem nagyon lehet ezt tovább cifrázni.
0: Ja, hát figyelj, akkor teszek is fel kérdést. Vagyis nem tudom, akkor hajtom tovább a... Csak hogy
1: izzasztó, értsük a... Izzasztó kérdés lesz?
0: Nem, csak hogy értsük a kontextust, hogy
1: történik.
0: Jó. Ja, szóval, hogy igen, ez az árkádok alatt és 2,5 évvel ezelőtt volt szerintem nagyjából az utolsó felvétel.
1: Nem? Hát másfél-kettő.
0: Másfél-két évvel ezelőtt, ja, és most azt tervezzük, hogy inkább ilyen élő jelleggel próbálunk műsort csinálni, és havonta egy rész beállapodtunk meg, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Igen. Egy ilyen megfontoltabb, kevésbé érült rócsó lesz. Mindenképpen a szórakoztatás és a videójátékok zenének a szeretete az elsődleges téma, vagy hát fókusz továbbra is.
0: Igen, mert szerintem, tehát hogy eltelt ennyi idő, és akkor ezt még így csináljuk. De hogy szerintem még mindig vannak dolgok, amivel egyet tudunk érteni. Szóval tudjuk folytatni ezt a munkát. Az első dolog az, hogy a játék nem játék. Azt szerintem azt még mindig mind a ketten valljuk.
1: Ez nagyon fontos szem továbbra is.
0: Akkor azt is valószínűleg valljuk mind a ketten, hogy minden kérdésre létezik válasz, ha elég sokáig kérdezel.
1: Igen. Illetve
0: hogy
1: a taktilis gombok és az érintőképernyők közti különbség áthidalhatatlan, szerintem.
0: Ezen kívül még egyetértünk abban, hogy az e-sport nem sport.
1: Igen, egyetértünk ebben.
0: Miben értünk egyet?
1: Tulajdonképpen a következő egy óra arról fog szólni, kedves hallgatók, hogy végig mondjuk, hogy mikben értünk egyet.
0: Ja.
1: Szerintem például abban is egyet értettünk elég sokszor, hogy az igazán félelmetes játékok, azok nem mindig a legijesztőbbek.
0: Ez így van.
1: Amire szintén emlékszem, hogy talán abban is megegyeztünk, hogy a legnehezebb videójátékos műfaj az a verekedős játékok, vagy ezt nem... mondtuk ki.
0: Szerintem azt nem mondtuk ki, de ebben lehet, hogy nem is értünk egyet.
1: Lehet, hogy ebben nem értünk egyet.
0: Azta.
1: Volt-e még olyan emléked, hogy ami a videójáték zenéhez köthető, és amiben nagy volt az egyetértés, gondolok itt hangcsipekre,
0: ja,
1: gondolok
0: igen,
1: itt.
0: Igen. Hát abban például nagyon, nagyon egyet tudtunk érteni, hogy a szűk keretek azok mindig upgrade-elik a kreativitást. Ez az alapja.
1: Számtalan olyan részt hallgathat vissza a kedves, újonnan ismerkedő hallgató az archívumunkból, ahol csodálatos 4 bites, vagy 8 bites ilyen.
0: 8, 16, 32, 64, ja.
1: És valóban a 8-asokban sokkal több olyan fura dolog van, amire azt kommentálom, hogy te jó ég.
0: Meg várjál, még abban is egyetértettünk, hogy gyakorlatilag a világ, a valóság, bármilyen kérdésed, hogyha felmerül, de tényleg bármivel kapcsolatban, akkor hozzávetőlegesen a Nintendo vezető címeivel megmagyarázható. Értem ez alatt, hogy ha tisztában vagy a Metroid, a Super Mario és a Zelda világával, akkor hozzávetőlegesen minden társadalmi folyamatot, filozófiai kérdést, tudományos megfejtést, tehát hogy gyakorlatilag mindenhez van egy kulcsot, hogyha ezekkel tisztában vagy.
1: Igen.
0: Mert minden kapcsolódik mindenhez, és
1: igen.
0: A holisztikában van a megoldás, és a holisztika minden egyes csápja kapcsolódik a Super Mario World-höz. Úgyhogy,
1: ez egy nagyon, nagyon fontos megállapításunk volt. Volt egy olyan is, amiben egyetértettünk, hogy mi az a, bár ezt megtanultuk, de a végére egyetértettünk abban, hogy mi az a remake, mi az a remaster, és mi az a
0: reissue. Fú, de ennek a PC Mesterverseny volt a nagyon nagy szakértője, mert ő nagyon sok dátumot tud.
1: Igen, és ezért akartam behozni, mert ő az ő hangját és az ő tényeit nem hallhatjuk ma.
0: Ma sajnos nem, de...
1: De van nagyon sok olyan epizód, ahol tulajdonképpen egyetértettünk, most is egyetértünk abban, hogy ő olyan dátumokat és tényeket tud, amiket senki más. abban egyet értettünk, vagy egyet értenél, azt hiszem volt ilyen is, hogy hogy a legjobb zenék, azok bármilyen éghajlatú pályán lehetnek, de a legnehezebb pályák, azok általában a vizes pályák.
0: Igen, mert ott a vizes pálya és a víznek mindenféle
1: változatai, igen.
0: Alapuló pályák, például a nem tudom, jeges pályák, ugye a vizes pályák, és tényleg vannak ezek a gőzös pályák.
1: Szaunás játék?
0: Hát, de tudod, például mondjuk olyanra gondolok, hogy tudod, egy ilyen... tehát gőzös pálya például a gyáros pálya, tudod?
1: Igen, ez amúgy igaz.
0: Amikor így mész egy csövön, és akkor abból kifúj valamit, valami és akkor feldob a levegőbe.
1: Igen, ja, persze.
0: Vagy a jeges pályán, amikor nem tudsz időben megállni
1: és csúszik, becsúszol.
0: A Sonic játékokba. A vizes pályában például a, nem tudom, mondjuk hozzuk ide a Máriót,
1: igen.
0: Sokkal lassabb, keringőzöl a halakkal.
1: Meg hogyha már a Nintendo-nál, meg a klasszikus játékoknál tartunk, amikkel marketingelhető, eladható ez a műsor a mainstreamnek. Mindegy, ez csak egy belső poén volt, elnézést. Szóval a Donkey Kong Country-ban a vizes pályák azokkal a kard... vagy ilyen, azokkal az ilyen...
0: A kardhalakkal.
1: Kardhalakkal, igen.
0: Meg a csillagokkal.
1: Igen.
0: És teljesen oda nem illő zenével.
1: Igen. Igen. Az nagyon, nagyon nehéz volt. Mi lenne az a cowboyos játék, amivel 2025-ben így játszanál? Beszéltük azt, hogy egyikünk se kötődik annyira a Red Dead Redemption történetéhez, vagy világához, mindegy, ezt is kibonthatjuk majd később, vagy máskor, de van-e olyan cowboyos ötlet, amit te még nem láttál, és amúgy jó lenne? Lehet ez olyan is, hogy éljenek a cowboyok ellen, vagy szimulátor egy ilyen bányánál, vagy ilyen nem tudom én, mi volt az játék, a Prey, vagy mi volt, amikor egy indiánnal állsz bosszút, és ilyen mágikus erőd van. Van-e ilyen? Az is oké, ha nincs.
0: Igen. Most hirtelen izé jutott eszembe a Shaw Brothers-nek az egyik filmje,
1: az a
0: Hét arany vámpír, és Shaolin, vagy valami ilyesmi,
1: wow.
0: És akkor az gyakorlatilag egy ilyen horror kung fu Shaolinos vámpiros film volt, az szerintem ez nagyon, nagyon nagy ötlet.
1: Ez csodálatos.
0: Nagyon jó film amúgy. És akkor el tudnám képzelni. De egyébként az rémlik, hogy amúgy ezt a cowboy világot keverni valamivel, ez amúgy Jackie Chan-nak sikerült, nem? Volt neki ez a, nem tudom, amikor, hogy csak azt a szőke palit, aki azt mondja, hogy wow.
1: Owen Wilson.
0: Az. Na, és...
1: Erre mennyi esély volt? Nem sok. De eszembe jutott, na, igen.
0: Nagy, kösz.
1: Igen, van ez a filmje valóban.
0: Igen, és akkor ott itt össze van keverve ez a két világ. Hogy olyan játszanék, hogy cowboyok a kalózok ellen. És ez időben ugye elcsúszik.
1: Ez szerintem egy ilyen videójátéknál ez nem feltétlenül akadály. Milyen műfajú lenne ez a játék?
0: JRPG.
1: Ez az. Ez egyre jobban
0: tudod,
1: tetszik.
0: Tudod, a fejlesztő Squaresoft.
1: Igen, ennyi. Final Fantasy egy másik világban.
0: A Final Fantasy az pont az a franchise, amiben full beleférne egy ilyen cowboy vonal.
1: Igen.
0: Még a izé jutott eszembe a... Úristen, gyorsan akartam mondani. Na mindegy, nem mondom akkor, mert nem volt elég gyors.
1: Igen.
0: De bocsánat, nem kérdeztem vissza, szóval...
1: Semmi
0: gond. Mi a helyzet a kabolyokkal?
1: Te videó Kojima, nagyon nagy keresztkérdést tettél fel, mert az a fordított keresztkérdés, mert azzal próbáltam áthárítani a eldöntetlen válaszokat fejembe, hogy megkérdezlek téged. Most egy olyan cowboy vagyok, akit így a falhoz szorítottak, és tudod, így kilövik a kezéből a pisztolyt.
0: Ja.
1: És így, jó, bocs. Mondom gyorsan, én szerintem egy olyan játékot játszanék cowboyokkal, ahol a cowboyoknak az ilyen vélt vagy valós higiéniai problémáit kéne ilyen mini játékokkal helyre tenni,
0: azt a... de ez akkor egy 3DSS.
1: Hát igen, igen, tehát ez egy ilyen WarioWare.
0: És Japán.
1: Japán, egyértelműen. Még azt is el tudom képzelni, hogy ebben, hogy így fel vannak véve a valóságból ezek a videófelvételek, tudod, és akkor azok vannak így lejátszva. És lenne egy olyan pont, amikor ez egy ritmusjáték, például a fogmosás, de lenne egy olyan pont is, amikor igazából az egész, az egy stratégiai játék, hogy meg kell szerezned a vizet, azt fel kell melegítened, tehát hogy egy ilyen gondolkodós szinte stratégiai valami lenne, ahol másokkal együtt küzdesz bizonyos ilyen erőforrásokért, mint a víz, a nem tudom én miből csináltak régen fogpiszkálót, meg ilyen fogkeféket. Tegyünk be akkor valami zenét. Cowboyos legyen, vagy más? Lucky Luke?
0: Hát legyen más. Szerintem a legnagyobb, a legkirályabb cowboyos gag valaha.
1: Na.
0: Az, amikor Lár András.
1: Mondjad,
0: egy izét, tudod, így megy a kalba, és így lábon lövi magát 20-szor. Az comedy gold, tényleg.
2: Jaj, de fáj nekem a lábam! Jaj, a lábam, de fáj nekem! Mindig annyira fáj a lábam! A lábam nagyon fáj!
0: Nyáron lőtt lány.
1: Igen.
0: Című galla.
1: Szám, vagy...
0: Hát, igen.
3: Én is egy nyálon lőtt lány vagyok,

0: maradjunk annyiban, hogy megbeszéltünk, de mindenről szó lesz mostantól.
1: Mindenről a világon.
0: Mert éjszakai, még éjszakai műsorsába kerültünk, mint a 9-től 11-ig.
1: Igen, ez most már a felnőtt játékosok idősávja, ez a 11-től, ameddig kinemesik a kezedből a távirányító.
0: Így van. És akkor szerintem én azt mondom, hogy játszunk le egy menüzenét, ami gyors és egy verekedős játékból jön.
1: Várjál, megnézem a jegyzeteimet. Verekedős játékból
0: kifejezetten? Igen. Verekedős játékból egy gyors zene. Ez a bingómon rajta van. Biztos,
1: hogy... De figyelj, akkor játszunk le két számot. Akkor te mondasz egy olyat, hogy verekedős játékból gyors zene.
0: Abszolút.
1: Én meg mondok egy olyat, hogy autóversenyzős játékból egy gyors zene.
0: És akkor ezt ki fogjuk tárgyalni, és ütköztetni fogjuk, és maximálisra kapcsoljuk a sebességet. Hallgassátok meg...

0: Hajjaj.
1: Na, te nyertél, beértél a célba.
0: Mondd csak gyorsan és érthetően, mert ez a legfontosabb. Mit hallottunk?
1: Azt a második szám. A második szám Rage Racer PlayStation 1 érás klasszikus árkád stílusú autóversenyzős játék, ami egy nagyon fontos játék számomra, és úgy jutott ez a szám az eszembe, hogy próbáltam felidézni, hogy az elmúlt időszakban mik voltak azok a videójátékok, amik esetleg véletlenül a kezem ügyébe kerültek, és megtaláltam a Ridge Racer 2-t, ami a Ridge Racernek a másik neve, megtaláltam a PlayStation Store-on, és lekaptam, és két nap alatt végigvittem az egészet. Megnéztem, hogy...
0: Az hány kilométer, bocsánat?
1: Fú, ez jó kérdés.
0: Ezt nem... Betartott az előírásokat, hogy nem tudom, hogy 100 kilométerenként rá lehetett pihenni? Már azért két nap alatt ennyit vezetni?
1: Hát igen, mert nem vittem el. 12 000 kilométerenként nem vittem el az autót szervízbe. Meg nem tudom, zsarúval se találkoztam, hála Istennek. Csak helikopterekkel és pálmafákkal, meg betonnal. Ennyi. Amúgy
0: ennyi.
1: Az autózás. És nem, csak kíváncsi voltam, hogy az ilyen 12 éves, 13 éves reflexek működnek-e. Na mindegy, szóval...
0: De közben tegyük hozzá, mert ezt nem látják azok, akik ezt hallgatják, de én látom, mert a zsebedben ott van, hogy neked van kocsi kulcsot, tehát te vezetsz a való életben is. Meg kell kérdeznem, nehezebb az életbe vezetni, mint a videójátékokban, ez igaz?
1: Nem, a videójátékban nehezebb vezetni, mint az életben.
0: Ez azt tudtam.
1: Ez bármikor megkérdezheted volna.
0: Ezt a rágalmat, ez tényleg annyira rossz volt, ezt hallani.
1: Ez a műsor 2019-ben ment először, és még sosem merült fel benned, hogy ezt megkérdez.
0: Nem, igazság szerint eddig még mindig annyira sematikusak kimértek, és mondhatni szabálykövetően vezettük a műsort, hogy a szerkesztők semmi teret nem hagytak az ilyen egyéni fondorlatoknak, meg butas vagy együgyű kérdéseknek, úgyhogy most kiélhetjük
1: nem,
0: magunkat.
1: Nem, ez tényleg, de amúgy ez egy full valid kérdés, és amúgy, hogyha jót akartok a bolygónak, akkor a nehezebb utat választjátok, most videójátékokat bevezettek autókat.
0: Ding, ding, ding, ding, ding.
1: De az a baj, hogy kurva jó gyorsan menni, szóval ez nehéz. Na mindegy.
0: Abszolút jól vezetett fel szem a dilemmát, amivel küzdünk. És milyen érdekes, már bocsánat, hogy mielőtt az első zenét, meg ennek is a zenéjéről, de csak tényleg a zárójelben muszáj hozzátenni, hogy milyen érdekes, hogy végül is a cowboyok is, a terjeszkedés, a sebesség, a nyugati partvidék meghódítására törekedtek. Nagyon fontos volt az, hogy minél egészségesebb, gyorsabb, erősebb legyen a lovad, és hogy ez mennyire vicces, hogy kapcsolódik ehhez a Ridge Racer autóvezetős játékok tematikához, nem?
1: Eleve csak azt a tényt előveszük, hogy majd napig azt mondjuk, hogy lóerő.
0: Mai napig, és ezen pont valamikor gondolkodtam, hogy ez mennyire vicces lesz. Ez már akkor is vicces, hogy én gyerek voltam, de tehát, hogy nem tudom, hogy ebben van egy nagy generációs különbség, hogy a mai gyerekek még kevésbé ismerik a lovakat, vagy nem tudom, de hogy azért most már jóval beláthatatlan távolságban van az ilyen autóiparnak a kialakulása, mint akár a mi gyerekkorunkban volt. Én ugye 1902-ben láttam meg a napvilágot.
1: Igen. 182 éves vámpír. Hegedül szomorúan.
0: 182 kilós. Vámpír.

0: Nem az van, hogy ők csak a vörös vérsejteket használják fel, meg a hemoglobint? És a zsírt nem, a koleszterint azt pedig kihagyják? Lehet, hogy azt ürítik ki gyakorlatilag. Tényleg a vámpirok ürítenek?
1: Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogyha ennyire, hogy mondjam, ennyire a kertek alatt építik be a számukra szükséges. Meg az se egyértelmű nekem, hogy tehát én azt is el tudom képzelni, hogy egy vámpírnak igazából csak a túléléshez kell a vér, de amúgy, hogy így tudod...
0: Flexelésből így, kell neki a vér.
1: Vagy az, igen, de hogy amúgy eszik, meg iszik.
0: Hát de, nem esznek és nem isznak. Figyelj, én láttam a Twilightot.
1: Abban nem esznek, nem isznak.
0: Nem esznek, nem isznak. Igen, amikor elmennek risottozni. Elviszi Bellát rizottozni, és nem kér semmit. Azt mondja, hogy speciális diétem van.
1: Akkor ez egy létező válasz lehet. Ja, hogy nem esznek, nem isznak, tehát nem ürítenek, de az azt jelenti, hogy be se, tehát nincs is mit felszedni, vagy érted, igen, leadni.
0: De hogy,
1: vastag csontúak ettől függetlenül?
0: Attól még lehetnek, vagy erősebb testalkatúak. Jó, figyelj, én
1: ez a vámpír...
0: most így a popkultúrával nem tudok semmiféle ilyen reprezentációt, ahol a túlsúlyos vámpirok megfelelő módon meg vannak mutatva. Ha valaki tud ilyet, az írja meg a Postafiók 420-ra, a Nintendo, igen, 69 utca 2 alá.
1: Így van, így van. Köszönjük szépen. A második emeleten a bal billentyűnél...
0: Igen.
1: Oda címezzétek,
0: igen, és akkor R3 elkezdjük. És az X.
1: Így van.
0: Ja.
1: Ez, amúgy ezen sokat nevetek, hogy a ilyen nagy-britanniai angol ilyen, nekik ilyen fura a
0: kajájuk?
1: A kajájuk, meg ez a csak ez az ilyen postakód rendszerük, tudod, az ilyen irányítószám. És ott van, hát ott van azt, tudod, hogy RX3 Z2, és akkor mindegy, szoktam ezen rögni. Ez tényleg ilyen videójáték rövidítések, ilyen kombináció rövidítések.
0: Pályakódok.
1: És mondd csak, te mit szólnál ahhoz, hogyha dolgoznál mondjuk, nem tudom én, egy ilyen videójátékom, és azt mondnák, hogy jó, most oké, versenyeznek emberek, de mi lenne, hogyha ilyen cowboyok versenyeznének ilyen hintókkal, meg ilyen fogatokkal?
0: Mint a Ben Hurba.
1: Igen. Ez szerintem egy érdekes játék lenne, illetve mi lenne, hogyha lenne egy olyan játék, hogy az egész egy ilyen golyó, mi az a ágyugolyó futam?
0: Aztán, igen.
1: Keletről de nyugatra.
0: Isten,
1: igen. De ezekkel a régi módi ilyen szénátszállító, ilyen paraszt, ilyen, tudod, lovas fogatokkal,
0: mint
1: amit így hajtanak.
0: Flúgos futam.
1: Mint a flúgos futam, vagy a Steelborn a Jojo világából. Igen. Tehát a Rage Racer, neked miért fontos ez a játék, vagy hogy mi tetszik mondjuk a zenében, hogy így a mai napig eszedbe jut?
0: Hát a zene az... Hogyha meg kéne határoznom azt, hogy én melyik videójátékos generációba tartozom, akkor ez reprezentálja a kávé. Azt, hogy én ilyenkor szálltam be úgy tudatosan, hogy amikor már tudtam, hogy én játszok, és hogy tartozok egy, nem azt mondom, egy közösséghez, bár jártam klubba sokat.
1: Hogy hallgassátok így, vissza.
0: Ja, ilyen nosztalgikus húrokat megpengelt egyértelmű módon, de hogy ez így mindig így. Tehát, hogy azért, amikor a 16-bit Super Nintendo, Sega Mega Drive-ából ugrottunk a CD-s játékokhoz, akkor az úgy érezhető volt. Akkor tényleg is repülőautókat vizionáltál így a jövőbe, szóval faszán reprezentálja ez a Liquid, Intelligent, Low Poly, DMB baszatás.
1: Igen, nem is tudom, hogyha valaki ezt nem a műsort, hanem ezt a zenét hallgatja, az éjszakai életben, mint egy szombatesti vagy péntekesti program, hogy erre táncol, lődörög, nem tudom, hogy mondják a mai fiatalok, akkor vajon neki eszébe jut-e a zenéről az, hogy betonon vezet pálmafák között? Érted? Hogy visszájára fordítva,

0: Vajon...
1: De úgy, hogy amúgy alacsony felbontású poligon számú képek.
0: Igen, tehát hogy valahogy a különböző... Nem akarok túl tájékozottnak hangozni, de hogy...
1: Hát
0: hogy
1: de az a, vagy, ne szégyeld magad.
0: Hogy a különböző médiumok közt vajon mind a két irányba egyenlő ez a... Ez a ilyen, tudod, ilyen analógia, vagy ez az ilyen, ilyen gondolat. Én nekem bevallom, hogy ezek a zenék valamiért értelmezhetetlenek játék nélkül.
1: Aha.
0: Hallgatom, és ilyen végtelen ilyen lobby zene, vagy csak ilyen valami.
1: Magamtól én sem hallgatnék kifejezetten ilyen zenét, mert nem is tetszene. Tehát, hogy szükség van a plusz jelentéshez mindenképpen. Hogy mondják, a lelki szemekhez?
0: Azt a mindenit. Képzelj el lelki szemeket lélek nélkül. Azok csak szemek.
1: Na, és akkor mi a helyzet a Kalóz Cowboy-jal, Joe-val? Szóval mi volt az első szem? Beszéljünk arról.
0: Amiben a hallgató, az egyszeri, vagy visszatérő gitárokat hallott, meg egy kis Igazából ez egy ilyen cowboyos karakternek a száma, és azért gondoltam, hogy viccesen ide passzol. Guilty Gear XRD, ugye ez a XRD.
1: Igen.
0: És akkor ennek a nem tudom, a remasteri az valami Revelations, nem tudom, van egy ilyen, még egy alcíme. Abból hallgattuk a Johnny nevű karakternek a
1: Johnny.
0: Törvényen kívüli kalózszerű valaki, de közben meg az van, hogy pisztoly, szerencsejáték, ezek az ilyen trigan manga, meg animetod, ezek a ilyen kerek szemüveg, ami ilyen cikcakos.
1: Technokrata.
0: Igen, egy kicsit ez az ilyen, és van valami kalapja
1: egy
0: is.
1: Kicsit ilyen steampunkos.
0: Kicsit ilyen steampunkos is, igen. Ez a zene is egy kicsit steampunkos volt, abban az értelemben, hogy kurva szar.
1: Ja, amúgy a steampunk kurva szar, még szerintem ebben is egyetért.
0: Minden részben elő fog kerülni. Ez egy visszatérő poént. Erre szerződtem.
1: Igen. Járok monoklival.
0: Na igen. Én sajnos legtöbbször biciklivel se tudok járni, tömeg közlekedek, de monoklival ez semmi.
1: Hogyha kell választani, akkor a belső égési motorok mellett vagyok.
0: Ez egy, amúgy ilyen szempontból egy nagyon jó párhuzam már vált ez a két szám, hogy így tényleg lett egy ilyen ütközés közte. Egy kicsit
1: ilyen panterás volt.
0: Igen, és grúvos. Ez nagyon nem tetszett, hogy ilyen grúvosan van oda kenve. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a Guilty Gear, aztán az a verekedős játék, aminek a legjobban tetszik az ilyen esztétikája, tehát az ahogy megvannak, eleve a rajzolt karakterek, meg azoknak a mozgása, az animálása csodálatos. Talán a Darkstalkers mellett így ilyen nagyon-nagyon oda vagyok érte, ezért a típusú megjelenítésért, és a legkevesebbet játszottam kb. Minden létező ilyen nem tudom, tehát ilyen Sam King of Fighters többet játszottam, mert egyszer voltunk Horvátországban, és az Arcade-ban körülbelül a Metal Slug meg a King of Fighters között ingáztunk azokban a napokban, amit ott töltöttünk egy ilyen családi nyaraláson testvéremmel. Tehát még a King of Fighters, ami nem olyan híres, és nem olyan népszerű, és nem olyan, nem is tudom, különleges olyan értelemben, hogy ott nincsenek ilyen fantáziavilágok. Mindegy, ez egy kis kitérő volt, de hogy én a Guilty Gear-t azt nagyon kedvelem, és mindig megnézem a ilyen karaktertörténeteket, ahol csak így össze vannak vágva ugye a párbeszédek, mit tudom én.
1: Igen.
0: De hát ez a zene, ez egy kicsit brutálisan gyors volt, de ez nem volt annyira gyors, és sokkal ilyen grúvosabb, és ilyen keménykedősebb, mint amire emlékeztem.
1: Amúgy most, hogy említed a King of Fighters, majd egyszer arról amúgy kicsit, igen, az alul tárgyalt kis, még szerintem még a részünkről is.
0: A részünkről mindenképp szem.
1: Igen.
0: Vagy talán egy szám volt egyszerre.
1: Igen. Pedig amúgy ez egy masszív és önmagát tartó franchise. Ami ugye a Street Fighterrel is sokszor találkozott már.
0: Igen, így van. Úgyhogy...
1: Mit jelent ez a törvényen kívüli karakter, amúgy?
0: Hát... Szerintem nagyon sokszor különösebb ilyen gondolat nélkül egyszerűen csak a való világból emelnek át ilyen toposzokat vagy sztereotípiákat, viszont speciálisan a videójátékoknál szerintem a törvényen kívülség az egy kicsit azt jelenti, hogy nem annyira kell a játék mechanikájával vagy a kereteivel foglalkozniuk, hanem az egy ilyen tiszta lap, tehát hogy az egy olyan koncepció, egy olyan karakter, ahol elvonatkoztathatnak attól, hogy most mit tudom én mondok, van egy ilyen verekedős játék, és akkor mondjuk van egy jó, meg egy rossz, de hogy az egyik fejlesztőnek a csapatban mániája, hogy legyen egy gólyalábas karakter, vagy valami.
1: Hú, az mindig para. Az
0: igen.
1: Mindig para.
0: Vagy hogy valakinek legyen a feje helyén egy létra, és akkor ezen így röhögnek, de hogy így ő nagyon szeretné, és ez azért nehezen fér bele egy történetbe, és akkor azt mondják, hogy na jó, de mi van, hogyha ez egy törvényen kívüli karakter, akit így meg lehet szerezni valamikor egy ilyen különleges végigjátszás végén, és ez így könnyebb eladni, vagy elhelyezni egy ilyen, mondjuk egy kifejezett egy olyan játékba, ahol több karakter közül választhat a játékos.
1: Ja.
0: Amúgy meg, hogyha ilyen akciófilm, vagy valami, akkor szerintem a törvényen kívülség az abszolút csak az ilyen menőségi faktor, hogy így mindenki olyan játékkal szeretne játszani, ahol az lehet, aki a való életben nem lehet.
1: Ja. Meg hát tudod, sokszor amúgy a törvényesek is gazt szeretik magukról előadni, hogy ők törvényen kívüliek.
0: Így van. A videójáték, mint eszképizmus című disszertáció bemutatójáról beszéltünk itt videó Kojimával.
1: Igen.
0: És
1: most robogunk tovább.

0: Hát, üdvözlünk mindenkit a mély vízbe.
1: Szerbusztok, ez itt még mindig az árkádok alatt élő, esti, késő esti szórakoztató felnőtt videójátékos rádió műsora. Mi a két legnagyobb élő podcaster, Video Kojima és Daisuke Daikatana Yamakasi. Ülünk itt.
0: Csíp, mint a muster.
1: Kifogástalan magyarsággal beszéljük a japánt.
0: Ez így van.
1: Az első szám, a hallgatóknak mondom, okay, hogy egy nagyon-nagyon különleges rap számot hallhattunk, amiben Richard Branson elreppel egy képzetbeli vagy valós levelet, amit megírt a Squaresoftnak, és az úgy találjátok meg az interneten, hogy Richard Branson,
0: Richie Branson
1: Letter to Square Soft. És nagyon fontos, hogy Square Soft és nem Squeenix.
0: Hát igen.
1: És a második szám pedig a Macross Valkyrie Scramble, ez Turbo PC-k, Arcade, SNES, ez mindenem megjelent a 90-es évek elején, és ez egy shmup shoot 'em up. És a két számban az a közös, hogy a rap zene az ugyan nem videójáték zene, de videójáték zenés alapja van, és a második szám, ez a Macrossos, ez pedig olyan, hogy az animéknek a különböző főcímdalait, meg címdalait, meg az abban elhangzó ilyen opera számok, pop opera, űr pop, űr opera számoknak az alapja, vagy az átdolgozásából épül fel a játéknak a zenéje. Úgyhogy ebben is van valami közös, még akkor is, hogyha a két számra ezt mondani első körben különösen hangozhat.
0: Hát igen, itt igazából a legközösebb a kettőben az, hogy ez Japán non plus ultra. Tehát ez...
1: Igen.
0: Az első szám, igen, ez a Richie Branson, ez a rap szám. Hát az alapja az gyakorlatilag a Chrono Trigger nevű csodálatos JRPG játéknak az egyik témája. Szerintem az a cím, hogy Secret of the Forest, vagy Secret of Forest, nem is tudom.
1: Aha.
0: És egyébként az egész játéknak a zenéje elejétől a végéig nagyon klassz, az egész úgy, hogy van meg a játék is magában, tehát hogy a Super Nintendo él a csúcs terméke, egyik csúcs terméke valószínűleg. A második szám, igen, ez a Macross. Mondjuk, igen, pont ezt beszéltük, hogy ettől a Richie Branson nevű rapper gyerektől volt még a listán még egy szám, ami egy másik ilyen mechás témához kapcsolódott, a Macross mellett a Gundamhez.
1: Gundam.
0: Aha. Ez a Mechagod 2 című szám, ami talán majd egy következő részbe lemegy.
1: Remek cím.
0: Nerd Hip Hop.
1: Igen, igen.
0: Tehát ezt a srácot úgy képzétek el, hogy a nyakába egy nem ilyen bling-bling nyakláncon, hanem egy NES joystick, szóval...
1: Azt a mindenit.
0: És azt mondanád, hogy pózer, de hát nem, azért nem. Téleget...
1: Amit ebben felolvasod, vagy megírt.
0: Igen, amit itt felolvasod gyakorlatilag a Squaresoftnak, majdnem minden szavával abszolút egyet lehet érteni. Főleg a Mario RPG visszahozását,
1: igen,
0: nagyon fontos megemlíteni, mert...
1: Számomra az elején nem volt meggyőző, mert nagyon sok vers szakott, csak így arra szánt, hogy körülírja, hogy miért ír levelet, meg hogy reméli, hogy nem veszik zokon, meg nem tudom, én nagyon udvariaskodó volt. Aztán, amit utána elkezdett és befejezett lenyomni, az szerintem bőven az egyik legkorrektebb és legkörültekintőbb ilyen videójáték, ipari gyors elemzés. Abszolút. Volt, amit az ember kaphat. Én például
0: Magyar IGN mennyi idő alatt nem hozott össze egy ilyet?
1: Így van. Miért nincs olyan, hogy a Magyar IGN-en rappel Majka vagy Azahria mondjuk a gacsa játékokról, vagy az Imperium Galactica 2-ről. Echo the Dolphin. Figyelj, valahogy úgy menne, hogy megy ez, hogy tak, tak, tak, tak, és akkor magyarok vagyunk Siriusról, az Echo a Dolphint is elvették, de az Imperium Galaktikával betömtük az űrseggét. Yeah!
0: Nem tudtam, hogy ilyen kvalitásaid vannak.
1: Visszatérve, csak azért messze szemüveges vagyok, viccelek. Hogy nagyon fontosnak tartom azért így behozni, vagy megkérdezni, hogy tehát ez egy nagyon régi szám, és most már sok, több mint egy évtizeddel később hallgatjuk, mint akkor kijött, de hogy én most tudtam meg, hogy volt Secret of Mana remake kiadvány az iPad-re. Szóval mik vannak? Milyen megdöbbentő dolgokat lehet megtudni egy rappertől?
0: Wow, Engage-re is kijöhetett volna ennyi erővel.
1: Na hoppá.
0: Vagy mint a Doom első része terhességi tesztre.
1: Illetve ugye van ez a nagyon vicces videó, amikor úgy fordít, tehát úgy egy olyan Doom változatot mutat be egy ilyen hacker, amiben a pi-nek, a matematikai pi-nek az értéke az nem 3.14, hanem egy másik szám. És a videót úgy nézhetitek meg, vagy ez úgy van fent ez az előadás, hogy nem euklidészi Doom, non-euklidean Doom. És érdemes megnézni, tehát nincs sok értelme, mert olyan, mint hogy ilyen szaggatott, eltört, ilyen megrongált mágnes, magnószalagos, vagy ilyen mágnes kazettás ilyen változatban látnád a játékot, mert csak ilyen villanások, nem működnek a falak, nem tudom, de szinte végigjátszhatatlan, de pont ezt a kihívást lovagolja meg egy csomó ember, hogy na, csak azért is kijátsszák, és sikerül.
0: Aztán.
1: Őrület.
0: De hogy felmerül az, hogy egy ilyet lefejleszteni, ez gyakorlatilag, tehát hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy ez valami árci demózás, vagy pedig tényleg a technika és a matematika meghajlítása.
1: Szerintem ez az utóbbi. Ez a Chrono Trigger alap, meg ez a játék, Ez olyan szempontban nagyon érdekes, hogy ez szerintem egy kicsit vadnyugati játék, vadnyugatos. Mert abban az értelemben gondolom ezt, hogy nagyon sok világ keveredik, az ilyen időutazós részek, hogy vannak ezek a kristályszörnyek, vannak ezek a robotok, de vannak ilyen gólemszerű, ilyen fantasztikus középkorias, tehát hogy van benne sci-fi meg fantasy is. És milyen pazarul tükrözi mindezt, és sajnos nem vagyok zene szakértő, hogy itt most szavakba öntsem, hogy staccato, vagy nem tudom, de hogy a zenében ez a fúzió, az így, számomra ez teszi az egyik legjobb ilyen videójáték zenévé ezt a Chrono Trigger zenét.
0: Mindig is úgy éreztem, hogy ez a Chrono Trigger vonal, ami tovább ment, az mondjuk az a Mother. Ennek a tovább fejlődése pedig egy kicsit a Undertale.
1: Valaki szeretett volna velem, és nem mint videójátékos műsor vezető társ és podcaster, hanem csak mint magánszemély beszélni az Undertale-ről. És ott megragadt a beszélgetés, hogy sose játszottam az Undertale-el.
0: Ja.
1: Úgyhogy most másodszor előkerül, lehet, hogy ez egy dologgá válik.
0: Hát az Undertale az egy dolog, igen.
1: Mármint úgy értem, hogy az egy dologgá válik, hogy én megnézem magamnak azt a játékot.
0: Na mesélj a Macrossról.
1: Jó.
0: Féle meha anime ez, és...
1: Figyelj, van aki szerint a Dio jó és a Macross. Én szerintem mind a kettő jó. Néztem sok Macross filmet mostában, meg ovát, originálisan videós animációt. Ez egyik legbizarabb szó összetétel, vagy tudod, ilyen sok olyan kifejezés angolul, amit így értek, meg így oké, de mi az, hogy original video animation? Így nem értem.
0: Bacon Salonna.
1: Igen, köszönöm. Nem kérek. Vegetáris. De
0: ja.
1: Ez a műsor elkészítése során semmilyen állatnak nem esett bántódás.
0: Nem, abszolút nem.
1: Ja.
0: De azon kívül se.
1: Azon kívül se. És ez a trükkösebb, mert ezt nem tudja senki, de tudják, hogy betartjuk, de tényleg. 2025, vannak még úgynevezett ilyen elkötelező ötletek, elvi elkötelezések.
0: Ja, igen. Teljesen beteg a Macross, és nagyon durván ajánlom megtekintésre. Felmentek akkor... a YouTube-ra, a magyarul megtaláljátok.
1: Igen.
0: Az a címe, hogy az űrcsatahajó.
1: Igen.
0: De hogy magyar szinkronnal valamikor a 90-es évek elejéről egy VHS rippet találtok, brutális lézerezés, villódzás, űr, opera,
1: pipa, vadászgépek, pipa.
0: Színes hajú emberek. Igen.
1: És nem tudom, hogy a magyar nyelvű szinkron az mennyit ront, vagy javít rajta, de a Macross az tényleg egy nagyon-nagyon különlegesen ilyen fura találmány szerintem. Lehet, tehát nagyon fontos ezekben a skifi, japán skifi, nem tudom, nagyon fontos ezekben a körökben vitatkozni azon, hogy most akkor egy ilyen mecha robot az jó, hogyha tud repülni, vagy pont, hogy elrontja az egészet, hogyha tud repülni, és az a jó, hogyha csak más gépek szállítják, és nem tudom én, csak gyalogolni tud, ugye? A Macrossnál nem ez a kérdés. A Macrossnál az a kérdés, hogy és tényleg ilyen szempontból akkor is érdemes megnézni, ha nem értesz vele egyet. De hogy itt arról van szó, tulajdonképpen úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy mindenféle űrhajók között is az opera áriák, meg a magas, de tiszta magas hangon éneklő, tiszta szívű lányok és fiúk szerelme az, ami számít.
0: Igen.
1: És ez valahol bolondosan hangzik, de hogyha megnézed ilyen nagyon komoly, ilyen megcsinálva, vagy akár játszol vele, hát... Szóval mindegy, sok mindent át kell gondolni annak szerintem, aki végignéz pár Macrost, akár úgy is, hogy 80, ez egy már több mint 40 éves dolog. Igen. És akkor a 80-as, a 90-es, a 2000-es, a 2010-es, a 2020-as években is egy kicsit más a hangsúly, de azért a fő elemek ugyanazok, és ezért nagyjából mindegy, hogy mikori, vagy milyen ilyen Macrosszal találkozik az ember, számíthat mindazokra, amit elmondtál.
0: Igen. De hogyha belegondolsz, hogyha így a magas hangokról, meg gyerekről beszélünk, akkor most nyilván lebutított formában, de akár a Mighty Morphin Power Rangers-be is találkoztál ezzel.
1: Igen.
0: Mert úgy hívták elő ugye a robotokat, vagy a izéket, a mehákat, az állatmehákat, hogy ugye furuljáztak a kardjukon. Kardfogú tigris, meg a fekete robotelefánt. Na mindegy, szóval nagyon érdemes próbálkozni, hogyha valaki nyitott az animére, meg a mélyvágásokra, a Macross.
1: Igen. És nem tudom, hogy te mit gondoltál erről a zenéről, amit hallottunk.
0: Hát ez full lehozta azt, amit gondolnék erről.
1: Igen, igen. Egy kicsit ilyen... Tehát az az érdekes, hogy ilyen technósítva, vagy így digitalizálva, elektronizálva, talán egy kicsit el is vesz abból, amit amúgy egy filmen látsz, vagy átélsz, hogy így tényleg ilyen szimfonikus zenekar, és ilyen...
0: Hát az űropera,
1: igen, űropera
0: fogalma minden szinten kimerítve.
1: Igen, tehát valaki imádta ezt a Verdi, Puccini, nem tudom én kiket, de rájött, hogy meka nélkül az nem ér semmit, viszont arra is rájött, hogy azért a Gundam meg a Power Rangers se ér semmit, ha nincs benne egy kis opera. És az öltözetek, tényleg a színes haj, az öltözékek, ez egy iszonyú merész művészi ilyen vízió, ilyen látomás volt, és szerintem sikere járt, vagy hát, hogy így van értelme.
0: Hát meg én főleg a 80-as évekbeli Macross, onnan néztem óvákat, meg egy nagy filmet, és hát az tényleg az anime aranykora.
1: Igen.
0: Rajz szempontjából tényleg
1: az meg a más.
0: Brutál jól néz ki. Emberre alkotta lézerek.
1: Így van. Ki lézerezzük-e a füljárat, a hallójáratait a hallgatóknak még két számmal?
0: Szerintem simán. Itt az ideje.
1: Akkor tartsatok velünk, ahogy további eszképikus utakra evezünk.

0: Pikmin és Pumpkin.
1: Én és te.
0: Azta, paszta. Ez na jó, na mit hallottunk? Érdekes kis set volt.
1: Én...
0: Jó riffek, megfelelő tempók.
1: Én többet tudok most kérdezni, mint mondani szinte.
0: Azta. Majd várj, akkor kérdezek én. Mi az a Pikmin?
1: Na jó, igen. A Pikmin volt az első, amit hallottunk, a Pikmin 3-nak az egyik játékmódja a kezdeni. Mi az a Pikmin? A Pikmin az egy kitalált karakter egy videójátékban, és egy címadó karakter, és mint a Legend of Zelda, a játék címében megnevezett, vagy tulajdon nevesített valaki, az nem a főszereplő. A Pikminek ilyen kis csírák, igazából, akikkel egy ilyen stratégiai játékban, mint a beosztottjaid, vagy valamilyen különböző feladatokat így elvégeztek, és akkor hogy így fel van nagyítva a természet, ilyen jaj, drágám, a gyerekek összementek, kicsit az a világ, ugye, hogy így rohadt nagy egy levél, meg mit tudom én, egy almacsutka rád borul, az ilyen halálos.
0: Na, az ilyen hangja.
1: Pontosan bogár élete, az ilyen hangja. És akkor kitaláltak egy olyan játékot, ahol egy ilyen miniatűr világban, vagy egy ilyen nagyon felnagyított világban, ilyen kis csíra figuráknak tudsz egy ilyen edzősíppal, ilyen... Tudod, ez a nagyon magas síp, amit az ilyen sport közvetítésekben látsz, azzal így tudod így, tehát így magadhoz szólítani ezeket a különböző színű és tulajdonságú kis csírákat, akik lerombolnak neked gátakat, vagy hazavisznek különböző, nem tudom én, találtárgyakat, meg ilyesmi. És... Nagyon-nagyon régóta, több mint 10 éve megvan, vagy pont 10 éve, a Pikmin 3 játék nekem, és most múlt héten újra beízítottam. Nagyon-nagyon élvezem, és ezt játszom éppen kifelé.
0: Csak gondolkodtam, hogy játszottam vele valaha, és így azon gondolkodtam, hogy talán DS-en lehetséges, vagy PSP, nem tudom, hogy PSP-re kijött-e.
1: PSP-re szerintem biztos nem jött ki, mert de ez egy ilyen Nintendo-s...
0: Lehet, hogy emulátort futtattam a PSP-ben.
1: Hát jó, igen, úgy kijött. Úgy kijött.
0: Ja, szóval ahogy így mesélsz erről, amúgy én most itt teljesen fogalmatlanul hallgattam. Persze ismerem a franchise-t, ilyen turistaként kb. És ahogy így meséltem, kicsit olyan, mint a Studio Ghibli rajzfilmekben, vagy a Chihiro Szellemországban, tudod, ezek a parketta küszöbjei között ezek a kis szénszellemek.
1: Igen, meg ami
0: így lehet így irányítgatni őket.
1: Ami a Vadon Hercegnében, a Momonosuke-ban is vannak.
0: Igen,
1: kis, meg amúgy, igen, ez mindegy Ghibli-ben van, a Nausicaa-ban is vannak azok a kis szellemek.
0: És mint hogy azokat is valaki így tudná irányítani, építetni, leromboltatni vele dolgokat, megzavarni vele, kicsit ez a vonal jutott eszembe, tehát az is abszolút ilyen japán.
1: Ez egy nagyon-nagyon japán és japános dolog. Én azért ajánlom, mert ez egy tulajdonképpen egy valós idejű ilyen stratégiai játék, ezért azok a üdvözlöm minden is reflexeidet, amik örülök, hogy jól vannak, és nem betegek, vagy bármi.
0: Kösz.
1: Üdv a családnak, reflexik, és kellenek. És én pont azon nevetek, hogy mennyire rozsdásan játszom, vagy hogy mondjam, hogy így úgy tekintek most magamra, mint amikor sokat nyomkodtam a gombokat, és nagyon így nagyon gyorsan, meg precízen tudtam irányítani dolgokat, és most teljesen nem. Tehát úgy, mint hogyha tudod, így a saját nagymamát szelleme lenne így a kezeidben kb.
0: 12 éves éned, hogy milyen szinten picsázna el téged?
1: Így van. Az nagyon vicces, és szórakoztató. Úgyhogy a játékot egy kicsit nehezebb így végvinni, mert szükséges ez a típusú reflex, meg odafigyelés. De amúgy pedig egy nagyon izgalmas stratégiai játék, ahol tulajdonképpen az van, hogy ki kell találni, hogy hány, milyen készségű, ilyen kis Pikmin karaktert hol vetsz be egy ilyen óriási pályán, ahol van egy megadott feladat, de a környezetben nagyon sok minden más is van, meg sok minden el van rejtve, meg minden, és ilyen tulajdonképpen ez, amit a mai fiatalok úgy hívnának, hogy PvE, hogy ilyen player versus everything.
0: És ez hogy van, hogy van egy csapat Pikmined, és akkor azok különböző szekciókra lehet őket bontani, hogy ez erre képes, az erre képes.
1: Igen.
0: Ezt a csapatot a pályának arra részére küldöd, a másikat egy másik feladattal.
1: Így van, így van. És mint egy igazi ilyen valós idő stratégiai játék, magukat a Pikmineket is ki kell termelned, vagy tehát, hogy azokat is... Van egy ilyen növény, aminek a virága, vagy így a porzója az egy ilyen korong, egy színnel, meg rajta egy számmal, és akkor azokat a korongokat vissza kell vinnie a bázisra, tehát van egy bázis, mint egy ilyen Age of Empires-ben, vagy Starcraft-ban, vagy valami, van egy bázis, és az annál a bázisnál tudsz, ha minél több ilyen korongot visszaviszel, annyi újabb Pikmint kicsiráztatni a földből, akiket aztán magad köré sípolsz és odahozol, és akkor a színek, azok általában azt mutatják, mivel szemben ellenállóak, tehát a piros Pikmin az, bele tud menni a tűzbe. A vízben viszont meghal. A kék az a víz ellenáll a víznek, tehát a felé ellenálló, viszont nem bírja mondjuk a tüzet vagy az áramot, akkor a sárga az elektromosság ellen, és így tovább. És akkor van ezek az ilyen passzív, ilyen ellenállási képességek, és akkor vannak ilyen aktív képességek, hogy a piros az így erős, akkor az újabb részekben már van egy ilyen szürke, ami meg így nehéz, tehát hogy azzal meg így az egy ilyen másik, akkor van egy lila, ami így tud egy kicsit így nem is repülni, nem tudod, csak így a széllel így szállni, vagy így lengeni, mint amikor a Legend of Zelda-ban a kicsi Link mondjuk így egy ilyen levelet fog, tudod, és csak így ejtőernyőzik, és akkor őket, és akkor egyszerre 100, tehát ugyanúgy, mint tényleg egy stratégiai játékban, hogy van egy ilyen sereged, vagy van egy ilyen szám, hogy a seregednek 100 tagja lehet, és akkor lehívsz 10 pirosat, 10 sárgát, nem tudom mit, és akkor innentől kezdve pont úgy megy a játék, ahogy leírtad.
0: És hogy ér véget? Mikor nyertél?
1: Hát mind a három játékban van egy cél. Gyűjtsd össze a lezuhant űrhajódnak a szétszóródott darabjait, mondjuk.
0: De várj, de akkor egy ülény vagy, aki csíráztatja ki ezeket a...
1: Igen, igen, az a lényeg...
0: Ez az ember teremtése.
1: Hát egy kicsit ilyen bizarr, mert...
0: Azték
1: templom. A Predator film.
0: Ez full igen. Predator.
1: Csak az egészből el van véve így a félelem, meg a vér, meg a nem tudom. És úgy néz ki, hogy egy nagyon aranyos kis karakter az Olimar kapitány, aki a Hokotata népnek a egyik ilyen felfedezője. Valami baleset történik van az űrbe, és egy ismeretlen bolygón kényszerleszállásra kényszerül.
0: Wow.
1: És akkor össze kell gyűjteni a szét, meg kell javítani az űrhajót, és ez talál ilyen növényeket, amik élnek és követik őt. És ezek a Pikminek. Figyelj, nem egyszerű erről úgy beszélni, hogy ne a nyírőben kössek ki, de eskü, ez így van, és van értelme. És...
0: Ja, ez full elhiszem.
1: Talán el tudod képzelni amúgy, hogy kertészkedsz, és akkor kiderül, hogy... Tehát nem, nekem egy kicsit ez a rabszolga viszony így fura benne, vagy nem tudom. Viszont mint stratégiai játék nagyon-nagyon jó, meg izgalmas. Rohadt jó az, amikor egy adott feladatot többféleképpen is meg tudsz helyesen oldani, és ez a játék erre lehetőséget ad.
0: Aha.
1: szépen. Na. És hogyha meghalnak, akkor egy ilyen kis csíra, egy ilyen nagyon töpörödött kis csíra szellem száll el belőlük. Aztán. Szívszorongató.
0: Dianetika.
1: Igen.
0: Szientológia. Figyelj, minden propaganda.
1: Minden propaganda. Szerintem a Pikmin az valószínűleg egy ilyen húsevőknek a propagandája.
0: Oh.
1: Mert hogy így a növényeknek is ugye életet adnak, és ezzel azt mutatják, hogy figyelj, bármit megeszel, az rossz. Tulajdonképpen mi volt az, ami téged megfogott a te számodban, amit játszottál? Mi az a játék? Johnny Pumpkin Jack, vagy Pumpkin Jack Joe, nem tudom mi a játék címe. Én bevallom neked őszintén, nem ismerem ezt a játékot.
0: Ezen nem lepődöm, mert bocs, nem úgy.
1: Nem, abszolút jogos.
0: Nem, abszolút azért, jogos. Mert nem első vonalas. Tehát erről a játékról tudni kell, hogy na mindegy, ennek a címe az, hogy Pumpkin Jack, ez egy, hát hogyha van olyan, hogy Souls-like játék, akkor ez Medieval-like.
1: Aha, értelek, játék. Értelek.
0: Tehát így egy az egybe gyakorlatilag a Medieval worship megy. 100%-os mindenféle újítás, ötlet,
1: nélkül.
0: Minden nélkül, viszont, viszont teljes szívvel, ahogy így.
1: Aha.
0: Tehát, hogy valaki, mint hogyha akart volna magának csinálni még egy medieval játékot, csak mondjuk egy kicsivel könnyebbet, vagy nem tudom. Tehát erről azt kell tudni, hogy ez egy egyfejlesztős játék, amúgy indie.
1: Uh-huh. És a zenét is a fejlesztő írta?
0: És a zenét is a fejlesztő írta, úgy, mint a Stardew Valley.
1: Voli, igen.
0: Majd egyszer.
1: Ez egy, azt majd játszhatjuk is akár.
0: Az, fú, de jó lenne.
1: Az vicces jó. Lenne. Okay, Lamba.
0: Okay. És hát egy ilyen ebben az esetben ilyen tökfejű harcossal vagy, és akkor mész a szokásos helyeken. A bányába, a temetőbe,
1: kastélyba,
0: a lápon, mit tudom én, és akkor kinyírod az ilyen zombi hollókat, meg a mindenféle ilyen denevérszet. Tehát tudod.
1: Ennek a számnak az a címe, hogy a múmia, the mummy. Múmiákat is ölsz?
0: Hát ez a vicc, tehát hogy ilyen van egy múmiás pálya, és ezt azért találtam érdekesnek, mert hogy hallgattam nyilván ennek az egész játéknak az OST-jét, és még sosem találkoztam olyannal, hogy a múmiának legyen kifejezetten Halloween-i zenéje, és így gyakorlatilag így ötvözve lett ebbe a trackben a Halloween-i hangulat is, az ilyen egyiptomos, arabos zenei megoldások, amivel tényleg még sosem találkoztam.
1: De én se, és ezért mondtam az elején, hogy több kérdésem van, mint mondani valamit.
0: Igen, és ez így nagyon érdekessé tette számomra, hogy nem is a játék szempontjából, mert arról tényleg ezen kívül nem lehet mit mondani, hanem hogy sikerült az, hogy az ember, nem tudom, végigjátszott egy, nem tudom, ennyi időt, és még sosem találkozott ezzel, meg eleve látott 1000 filmet,
1: igen,
0: látott 1000
1: semmiben nincs ilyen.
0: És sosem merült az fel, hogy akkor hogy néz ki az ilyen klasszikus szörnyek közül a múmiának az ilyen halloweeni hangokba való megjelenése. És akkor ez így full le van hozva,
1: igen.
0: És először találkozol vele. Szóval ez így, ja, valami érdekes
1: ez volt. Ez egy bombasztikus választás volt. Egyszerre emlékeztet engem az Árkádok alatt parapéntek műsoraira.
0: Ja.
1: Meg emlékeztet arra a típusú kalandvágyra, ami a szerkesztőket, meg minket mindig is jellemzett, tehát hogy a járatlan utat a jártért nem hagyjuk el. Kedves hallgatók és kedves videó Kojima, 7 perc maradt a műsorból, úgyhogy az utolsó kilépő zenei blokk következik.
0: Ez outro, vagy még utána jön a beszélünk? Vagy ez,
1: nem, ez után már nem
0: beszélünk.
1: Hát okay. Lehet, hogy beszélünk utána, hogy,
0: csak,
1: de
0: csak
1: hogy
0: senki nem hallja.
1: Csak nem fogja ellenni senki.
0: Ha egy erdőbe recsen a fa.
1: Na igen.
0: Akkor azt, ha nem hallja senki, akkor az recsent?
1: Igen, ez egy híres filozófiai ilyen kérdés. És szerintem mindegy, szóval hogy szerintem ezt meg kell emészteni, hogy erre mi a jó válasz.
0: Ja.
1: De lehet, hogy ez egy beugratós kérdés, és nincs is jó válasz, csak sose, mindig túl komolyan elkezdtem gondolkodni rajta.
0: Nem, ezzel soha nem lehet elég komolyan gondolkodni.
1: Tehát én azt gondolom, hogy nem beszélhetünk, vagy beszélnénk utána, mert a műsor idő a végére jár, az összes vendég itt volt, az összes szám és betétdal elhangzott, és mint minden rohadt szórakoztató éjszakai ilyen tévéműsor, ez a műsor is csak ennél jobb hangulatban és nagyobb dínomdánommal fog visszatérni a következő alkalmon.
0: Ilyenkoron az, hogy tudod, hogy a show műsornak minden szereplője összegyűlik, és a végén a stáblista alatt így beszélnek, meg táncolnak, meg ölelkeznek.
1: Igen, abszolút ez jön.
0: Ez jön.
1: De ezt elronthatjuk, vagy feldobhatjuk egy furcsa számmal.
0: Ja, figyelj, én amúgy mostanában a legélénkebb videójátékos tapasztalásom manapság az a jó öreg Fortnite.
1: Na.
0: Ez van, így élek.
1: Amíg, figyelj, jó papó, vagy na, tehát hogy holtig tanulsz. Tot,
0: igen,
1: hogy...
0: igen, úgyhogy shout out a Faszklánnak.
1: Na.
0: Tudja, aki tudja.
1: Na,
0: szóval érészemről a Fortnite menüzene fog lemenni, az OG, és ennyi, és kész.
1: Én pedig ezekre a hosszú és nehéz ilyen karácsonyi vásárokra, műsorokra, programokra tekintettel egy nagyon-nagyon nehéz játéknak a egyik nehéz feladványának a zenét La Mulanából hozom be a kompaszt.
0: Életemben nem hallottam még róla.
1: Na, hát akkor ez lesz a kölcsönös házi feladatunk. Egy Pumpkin Jack és egy La Mulana, vagy egy, nem, vagy, bocs, egy Pikmin és egy, vagy nem, hogy, na igen. Szóval szóljon akkor hangosan a Fortnite. Fortnite soha nem érhet véget. És én pedig akkor ez a La Mulanából nyomnám ezt a tracket, számot, találkozunk hamarosan, óriási virtuális ölelés az egész árkádok alatt videójátékos közösségnek.
0: Szegasztok!

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.